0: csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM.
1: I told you, if you make a mistake like this, it's no turning back.

0: az ablak előtt, ahogy minden egyes hétfő délelőtt.
1: Csak a legnagyobb kedvencek.
2: Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine.

rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek.

itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazám, rokon.

0: The Sunshine FM.
1: Hölgyeim és uraim, rendkívüli híreinket hallják. Egy eddig új és ismeretlen vírus terjedt el Magyarországon. A klubokat, a diszkókat és a médiát már megfertőzte. A vírus neve Ragamuffin. A terjesztője pedig egy 23 éves budapesti lakos, LL Junior.

0: kontaktot, és töltsd fel a képet a játék oldalára.
1: Ezzel már is benne vagy a sorsolásban, ahol egy exkluzív wellness hétvége és egy prémium tesztvezetés vár rád. A Sunshine Auto folyamatosan járja a vételkörzetet. Lehet, hogy épp most gurul el melletted.
0: A játék kiemelt támogatói a Valent Auto és a Hotel Aurum. Csak jó zene.
1: Ez a Sunshine FM. Sun Café a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
0: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Több banknál is leállásokra kell készülni. Szigorúbb szabályokat sürgetnek a kirívó gyorshajtók ellen. Feljelentést tesz a Mi Hazánk az augusztus 20-ai közbeszerzés miatt. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
1: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés, folytatódnak az aszfaltozási munkálatok Nyíregyháza belterületén a Korányi Frias utcán. Teljes útlezárás. A Kemecsei úton mintegy 250 méteres útszakasz teljes szélességében lezártak péntekig. Több helyen viszont lakotterten kívül főútvonalakon dolgoznak, kerékpárút építése a 49-11-es számú főútvonalon és 40 kilométeres sebességkorlátozás mindkét irányba. Sokkal nagyobb figyelemmel legyenek a közlekedők, lakotterten belül azon munkaterületeknél, ahol további forgalom korlátozás. Rengeteg van ilyen, úgy Nyíregyház és Debrecen belterületén is, viszont a sűrű forgalomban azzal számoljanak, hogy egyre több a kerékpáros, és 6 óráig, míg a korlátozott látásviszonyokkal több helyen számoljanak szürkület, tessenek igenis fölkapcsolni a tompított fényszórót. Köszönöm reggeli figyelmüket, további balesetmentes jó utat!
1: Hírpercek a Sunshine FM-en.
2: Több hazai banknál is előre bejelentett rendszerkarbantartások várhatók a következő hetekben, ezért érdemes előre tájékozódniuk az ügyfeleknek. A leállások eltérő időpontokban és különböző szolgáltatásokat érintenek, lehetnek fennakadások a kártyás fizetésben, az online és mobilbanki felületeken, az átutalások indításában, valamint egyes befektetési és hitelügyintézési funkciókban is. Egyes karbantartások csak néhány óráig tartanak, más esetekben viszont hosszabb időszakra is korlátozódnak. Korlátozottá válhatnak a digitális banki szolgáltatások. A bankok azt javasolják, hogy az érintett időszakok előtt mindenki ellenőrizze saját pénzintézete tájékoztatását, és a fontosabb pénzügyi műveleteket lehetőség szerint időben intézze el. Újabb fontos lépés történt az uniós források hazahozatalában Kapitány István szerint. A gazdasági és energetikai miniszter közlése alapján a Magyar Fejlesztési Bank aláírta mind az 5 támogatási szerződést a villamos energiahálózat fejlesztési és okos mérőtelepítési programokra. A támogatások az Európai Unió helyreállítási és ellenálló képességi eszközéhez kapcsolódnak, a teljes keret összeg pedig közel 500 milliárd forint. Kapitány István szerint a kormány ezt az összeget már átutalta az MFB részére, és ezzel teljesültek a hálózatfejlesztési programhoz kapcsolódó mérföldkövek. A miniszter hangsúlyozta, a hálózat korszerűsítése fontos a biztonságos energiaellátáshoz és az új megújuló kapacitások bekapcsolásához. A gyorshajtás szabályainak felülvizsgálatát sürgeti Vitézi Dávid a Siófokon történt halálos baleset után. A közlekedési miniszter szerint indokolt lehet, hogy a kirívó sebesség túllépések akkor is súlyosabb következményekkel járjanak, ha nem történik baleset. A siófoki tragédiában egy 18 éves sofőr a szakértői vizsgálat szerint egy 40-es korlátozás utcában mintegy 100 km/órás sebességgel haladt, amikor elgázolt egy kerékpárost, aki a helyszínen meghalt. Vitézi Dávid szerint különbséget kell tenni kisebb sebesség túllépés és a között, amikor valaki lakott területen a megengedett sebesség többszörösével közlekedik. A jogszabálymódosítások előkészítése szeptemberben kezdődhet. Feljelentést tesz a Mi Hazánk mozgalom az augusztus 20-ai rendezvények közbeszerzése miatt. Torockai László pártelnök szerint felmerülhet a közbeszerzési eljárásban a versenyt korlátozó megállapodás gyanúja. A párt azt követően jelentette be a lépést, hogy sajtóhírek szerint az idei Szent István napi rendezvény sorozat szervezésére hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást írtak ki, amelyben csak meghívott cégek tehettek ajánlatot. A beszámolók szerint a későbbi nyertes vállalkozás vezetői már a tender hivatalos kiírása előtt kapcsolatban állhattak a korábbi szervezőkkel, és információkat kérhettek a rendezvény költségvetéséről, alvállalkozóiról és lebonyolításáról. Az ügyben a feljelentés után a hatóságok dönthetnek a további lépésekről. Új országjárásra indul Magyar Péter a nyár végén. A miniszterelnök korábban már jelezte, hogy augusztus 20-a után ismét több településre ellátogat, most pedig a tervezett helyszínekről is beszélt. A bejelentés szerint az országjárás érinti többek között Dunaújvárost, Pécset, Kisvárdát, Miskolcot, Veszprémet, Gyulát, Szegedet, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombathelyt, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és Budapestet is. A pontos indulási időpontot és a részletes menetrendet egyelőre nem közölték. Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy egy-egy napon akár több helyszínen is megállhatnak. A tervek szerint augusztus végén több miniszter is országjárásra indul. Három bűncselekménnyel gyanúsítanak egy 17 éves fiút Püspökladányban. A rendőrség tájékoztatása szerint a fiatal néhány hét alatt betörhetett egy szoláriumba és egy vendéglátóhelyre, emellett a helyi vasútállomásról egy rollert is ellophatott. A szoláriumból a váltópénz mellett parfümöket és krémeket vitt el, ezek egy részét a rendőrök később megtalálták. A lopott roller is előkerült, azt már visszaadták a tulajdonosának. A nyomozók a fiút három rendbeli lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették. A bíróság ezt követően a letartóztatásáról döntött. Az ország ereje nem egymás megalázásában, hanem az egymásba vetett bizalom megerősítésében van. Erről beszélt Pap László Debrecen augusztus 20-ai ünneplésén. A polgármester Szent István intelmeit idézve úgy fogalmazott, a hatalmat építésre, nem rombolásra kell használni. Szerinte, aki haraggal és indulattal bontja le mindazt, amit korábban felépítettek, az a jövőt is veszélyezteti. Pap László hangsúlyozta, Debrecen mindig akkor volt erős, amikor a viták ellenére is megtalálta a közös nevezőt. A polgármester szerint lehet vitázni és másként gondolkodni, de a város és a haza érdekeit soha nem szabad szem elől téveszteni. Új országjárásra indul Magyar Péter a nyár végén. A miniszterelnök korábban már jelezte, hogy augusztus 20-a után ismét több településre ellátogat, most pedig a tervezett helyszínekről is beszélt. A bejelentés szerint az országjárás érinti többek között Dunaújvárost, Pécset, Kisvárdát, Miskolcot, Veszprémet, Gyulát, Szegedet, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombathelyt, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és Budapestet is. A pontos indulási időpontot és a részletes menetrend egyelőre nem közölték. Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy egy-egy napon akár több helyszínen is megállhatnak. A tervek szerint augusztus végén több miniszter is országjárásra indul. Új alapokra helyezni az önkormányzati bérlakásrendszer Debrecen. A város új lakáskoncepciója és bérlakás rendelete szerint a jövőben elsődlegesen szociális szempontok alapján hasznosítanák a bérlakásokat, miközben bővítenék a megfizethető lakhatási lehetőségeket és fejlesztenék a meglévő önkormányzati lakásállományt. A rendelet hatályba lépése után 200 bérlakás válna elérhetővé kizárólag szociális alapon. Megszűnne a lakbérliciten alapuló versenyeztetés, helyette szempontrendszer alapján rangsorolnák az igénylőket. Előnyt jelenthet például a többgyermekes vagy egyszülős családi helyzet, az alacsonyabb jövedelem, a fogyatékosság, a tartós betegség vagy a gyermekvédelmi szakellátásból való kikerülés. Az új szabályozás október 1-én léphet hatályba. Mától módosult a debreceni 70-es vonalcsoport menetrendje. A DKV tájékoztatása szerint a változás a 71-es, a 71-as, a 71-h-s, a 72-es és 73-as autóbuszokat érinti, elsősorban az északnyugati gazdasági övezet utazási igényei miatt. Több esti indulási idő is változik, a nagyállomásról közlekedő 71-es és 71-h-s járatok, valamint a 72-es és 73-as autóbuszok menetrendjében is lesznek eltérések. Munkanapokon, vasárnapokon és szombaton is módosulnak egyes reggeli, illetve délutáni indulások, és lesz olyan járat, amely más viszonylatjelzéssel közlekedik. Elfogtak két kelmecsei férfit, akiket több betöréssel gyanúsítanak. A rendőrség tájékoztatása szerint a 45 éves és a 19 éves férfi az elmúlt hónapokban rendszeresen követhetett el vagyon elleni bűncselekményeket Kelmecsén és Nyíregyházán. Volt, hogy külön máskor együtt indultak el betörni. A gyanú szerint összesen 10 ingatlanba jutottak be, köztük lakóházakba, garázsokba és ipari épületbe is. Pénztárcát, parfümöt, szerszámgépeket, részvezetékeket és villanymotorokat vittek el, csak nem 2 millió forint értékben. A nyomozók a napokban azonosították és elfogták őket. A fiatal a férfi részletes vallomást tett és szabad lábon védekezhet, társa viszont tagadta a bűncselekményeket, ezért őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását. Tiltott prostitúció miatt indított eljárást a rendőrség egy 33 éves nyíregyházi nő ellen. A nyíregyházi rendőrkapitányság Érkerti rendőrösének munkatársai augusztus 18-án intézkedtek vele szemben a városban. A rendőrség tájékoztatása szerint a nő anyagi ellenszolgáltatásért kínált szexuális szolgáltatást az arra közlekedőknek. Tevékenységét azonban tiltott helyen, valamint a szükséges orvosi igazolások nélkül végezte. A járőrök a nőt elfogták, majd előállították, a rendőrkapitányságra is őrizetbe vették. Az ügyben tiltott prostitúció szabálysértés elkövetése miatt indult eljárás. Pénzbüntetést és szektor bezárást szabott ki az MLS fegyelmi bizottság a Nyíregyháza Spartacus DVSC elleni mérkőzésen tapasztalt szurkolói megnyilvánulások miatt. A döntés szerint a Nyíregyházi Város és Stadion B1 és B2-es szektorait le kell zárni egy soron következő hazai bajnokin. Mivel a klub próbaidőn belül követett el újabb fegyelmi vétséget, egy korábbi felfüggesztett büntetést is életbe léptettek, amely a teljes B-szektort érinti. A bizottság emellett újabb fegyelmi eljárást indított Boldog Tamás vezetőedző ellen egy korábbi eltiltásával kapcsolatos nyilatkozata miatt. Addiktológiai rehabilitációs program indul szeptember 14-én a Nagykállói Sánta Kálmán Tagkórházban. A 12 hetes terápiára olyan alkohol, gyógyszer vagy drogfüggőséggel küzdők jelentkezését várják, akik elkötelezettek a józanság mellett, és szeretnének szakmai segítséggel elindulni a felépülés útján. A résztvevőket szakorvosok és pszichológusok segítik egyéni és csoportos foglalkozásokkal, valamint művészet és mozgásterápiával. A program célja, hogy a betegek ne csak a függőség kezelésében kapjanak támogatást, hanem a mindennapi életbe való visszatérésben is. A felvételt előzetes interjú előzi meg, jelentkezni e-mailben lehet a Tagkórház elérhetőségén. Megkezdődtek a lezárások Nyíregyháza belvárosában az augusztusi nagy rendezvények ideire. A Kossuth tér több pontján behajtani tilos táblák figyelmeztetik a rollereseket és a kerékpárosokat, a sétáló utca egy részét pedig kordonokkal is lezárták. A korlátozások célja, hogy biztonságosan lehessen megtartani a következő hetek kiemelt városi programjait. A lezárások a Vidor Fesztivál és a Tirpák Fesztivál ideje alatt is érvényben vannak. A belvárosba érkezőknek érdemes a megszokottnál körültekintőben közlekedni, figyelniük a kihelyezett táblákat, valamint számolniuk azzal, hogy a Kossuth tér egyes részei ideiglenesen nem járhatóak. Tetőn átpróbált elmenekülni a rendőrök elől egy lopással gyanúsított fiatal férfi Szabolcs-Szatmár-Berekben. A rendőrség tájékoztatása szerint a 20 éves gyanúsított az elmúlt egy hónapban 6 alkalommal súrralhatott be nyitva hagyott családi házakba a lakóhelyén, de volt, hogy egy cukrászműhelybe is behatolt. A gyanú szerint pénztárcát, mobiltelefont, láncfűrészt és kerékpárt is eltulajdonított. A nyomozók rövid időn belül azonosították, majd elfogási akciót szerveztek ellene, mert körözést rendeltek el a férfival szemben. Elfogásakor egyik rokon a padlásán bujkált, majd a tetőn keresztül próbált menekülni, de nem járt sikerrel. Őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Új országjárásra indul Magyar Péter a nyár végén. A miniszterelnök korábban már jelezte, hogy augusztus 20-a után ismét több településre ellátogat, most pedig a tervezett helyszínekről is beszélt. A bejelentés szerint az országjárás érinti többek között Dunaújvárost, Pécset, Kisvárdát, Miskolcot, Veszprémet, Gyulát, Szegedet, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombathelyt, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és Budapestet is. A pontos indulási időpontot és a részletes menetrendet egyelőre nem közölték. Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy egy-egy napon akár több helyszínen is megállhatnak. A tervek szerint augusztus végén több miniszter is országjárásra indul. Augusztus 24-től hétfőtől lezárták Nyíregyházán a Korányi Frigyes utcai szakaszát a munkálatok befejezéséig. A MÁV csoport tájékoztatása szerint a korlátozás a Sustóhegyi út és a Kemecsei út közötti részt érinti, ezért több autóbusz terelt útvonalon közlekedik majd a Sustóhegyi úton át. A változás a 7-es, a 14-es, a 14F-es és a 900-as járatokat is érinti. Egyes megállók kimaradnak, köztük a Vénusz utca, valamint bizonyos irányokban a Csónak utca is. Az utasok a legközelebbi megállókat, például a Korányi Frigyes utcai elágazást, a Mogyoró utcát vagy a Berenát utcát használhatják. Súlyos baleset történt hétvégén az M3-as autópályán Nyíregyháza közelében, a Vásáros Namény felé vezető oldalon. Egy ukrán állampolgárokat szállító magyar rendszámú kis busz lesodródott az útról, a szalagkorlátnak csapódott, majd az árokba borult. A járműben 9-en utaztak, közülük egy ember kizuhant, többen pedig a roncsba szorultak. A helyszínre 5 földi mentőegység, 2 mentőhelikopter és a nyíregyházi hivatásos tűzoltók érkeztek. A balesetben 2 idős nő életveszélyesen megsérült, őket mentőhelikopterrel szállították kórházba. A műszaki mentés és a helyszínelés idejére az autópálya érintett oldalát teljes szélességében lezárták, a rendőrség vizsgálja az esetet. Nyilvánosságra hozta a miniszterelnökség a 2022 és 26 közötti állami civil támogatások interaktív térképét. Az adatbázisban településenként és szervezetenként is meg lehet nézni, hogy mely civil szervezetek mennyi központi támogatásban részesültek az elmúlt években. Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyében a legtöbb forrást a Hieroteos Egyesület kapta, csaknem 259 millió forintot. 100 millió forint feletti támogatásban részesült az itthon szülőföldön fiatal Egyesület is.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sporthírek következnek, Dankó Lászlót hallják. Bemutatkozott a magyar női röplabda válogatott az Európa bajnokságon. A miénk 3-0-ás papírforma vereséget szenvedtek a lengyelektől, de 2 játszmában is tartani tudták a lépést a világ egyik legjobb csapatával. A válogatott keretnek a nyíregyházi Pampuk Gréta is tagja. Az együttes hétfőn a házigazda törökök ellen játszik. Hozta a kötelezőt, 5-0-ra nyert az Albidok FC Kartal ellen a MOL Magyar Kupa második fordulójában a Deac labdarúgó csapata. Már a szünetben 3-0-ra vezetett a Debrecen, és végül maga biztosan győzött. Sikerének hála, a Debreceni Egyetem alakulata ott van a következő körben, és nem is kell sokat várnia, hogy kiderüljön, kivel kell megküzdenie legközelebb. Ugyanis augusztus 24-én hétfőn 20 órától az M4 Sport élő műsorában ki is sorsolják a MOL Magyar Kupa harmadik fordulójának páros. Augusztus 25-én ismét az utánpótlás kézilabdái lesz a főszerep Nyíregyházán. A második Harsányi Gergely nemzetközi kézilabda utánpótlás tornán 3 korosztály csapatai mérik össze tudásukat. A nemzetközi tornát a Szabolcs-Szatmár-Berekvár megyei kézilabda szövetség és a Nyíregyházi Sportcentrum közösen szervezi. A sportcentrum mindhárom korosztályban pályára lép. A torna nemzetközi jellegét a Nagybánya Minaur Akadémia részvétele adja, amely szintén mindhárom mezőnyben képviselteti magát. Az U20-as mezőnyben a Nyíregyházi Sportcentrum, a Nagybánya, a Deac, a Fehér Gyarmat szerepel, míg a 18-asoknál a Sportcentrum és a Nagybánya mellett a Szike, valamint a DVTK lép pályára. Az F16-osoknál a Nyíregyházi Sportcentrum, a Nagybánya, a Kisvárda és az Eger alkotja a mezőnyt. Ez a korosztály külön helyszínen a Nyírpazonyi Sportcsarnokban játsza mérkőzéseit. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Nem várható fronthatás, de a magasban melegebb légtömeg áramlik fölénk, és emiatt a melegfrontra érzékenyek körében fejfejes migrén, vérnyomás panaszok és keringési problémák is jelentkezhetnek. A maximumok a folytatásban 24-33 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Csak jó zene.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Láttam az autópályán egy Trabantot, ami éppen még húzott is valamit. Már most megmondom, hogy nem emlékszem rá, hogy mit húzott, de...
2: Abban nem igen volt klíma.
1: Abban nem valószínű, és egy egészen hihetetlen látvány volt. Tehát, hogy olyan időutazás volt, miközben megelőztem. Mondjuk alig láttam, mert a kettőnk közötti sebesség elég nagy volt, de hogy lenyűgöző látvány volt, és az a régi idők emlékeit idézte. Oh. Na most azon gondolkodtam, még filmekben látunk ilyet, hogy úristen, fogy az üzemanyag a helikopterből, gyorsan valami a súlytól meg kell szabadulni, és akkor dobálják ki fel a bőröndöt, meg az embert, meg ilyenek. Hát valahogy így tudok egy 1000 köbcentis autóval.
2: Igen, Marika nézni, tessék már, itt bezzék után megállnánk. Jó, mennyivel könnyebben megyünk Marika nélkül. Tehát, hogy hirtelen, ha ott felejtik.
1: Hát de Marika nénit közbe kell kirakni, mert te éppen előzni akarsz.
2: Akkor tessék már megnézni majd környéket. Meg hát több az autó lerobbanás is ebben a melegben. Ne hajszoljuk szét azért az autókat sem. De eszembe jutottak a régi lengyel turisták, akik jöttek Magyarországra, meg mentek le egészen Bulgáriáig a tengerpartra Kispolszkival, lakókocsival. Tehát amikor egy Kispolszki után kötsz egy lakókocsit, és nem egyet-kettőt láttál ilyet, hanem ők tényleg konvojban jöttek egymás után, ami még ráadásul léghűtéses volt a Kispolszki, legalább a víz nem ford fel benne. De mindegyiknek nyitva hátul a motorháztető, mert már volt erre szakosodott iparág, aki ilyen kitámasztót gyártott direkt, hogy ne is záródjon be, pár száz forintért meg lehetett venni, kitámasztottad, és akkor így hatékonyabb volt.
1: Több levegő, nagyobb teljesítmény. Tehát lehet, hogy hozzátett két lóerőt.
2: Leginkább az, hogy nem gyullad ki, meg nem lesz semmi
1: most,
2: baj.
1: Most, ha most látnál meg egy Kispolszkit, ami egy lakókocsit húz, azt mondanád, úristen, román horror karaván.
2: Igen, körülbelül az. Tehát én el sem tudom képzelni, nekem volt Kispolszkim, de nem volt utána lakókocsi, hogyha az fékezett. Hát normál esetben alig tudott megállni. Na most, amikor még egy lakókocsi hátulról fékezéskor tolja előre, hogy azzal hogy álltak meg.
1: Én úgy gondolom, hogy ha például Nyíregyházáról mennék Debrecenbe, akkor Újfehértónál már fékezek, hogy Debrecenbe meg tudjak állni.
2: Volt egy Kispolszki tulajdonos ismerősöm, akinél betörés volt, és ő üldözte a betörőket a Kispolszkijával, egy citromsárga Kispolszkival, jól emlékszem, hogy utánuk száguldott, és próbálta elkapni őket, aztán az egyik lámpánál túl nagy rösszel ment be, satúfék, stb., és hát nem volt már túl jó állapotban az alváz meg a futómű, úgyhogy a kocsi az így orra bukott, mert beszakadt a két első kerék, és mondta, hogy hát ilyen erőset még sose fékeztem. Úgyhogy megtudta, hogy ott nagyjából
1: kéne. De ez az üldözés közben?
2: Igen, kéne egy kis karosszériás munka is. Hát most már így duplán, mert a futómű is beszakadt, nem lehetett megjavítani, azt hiszem, is adták utána. De igen, hát ez olyan, mint melyik Debrecenben volt a Szejcsentós üldözés.
1: Hát az óriás.
2: Az még azért mindent visz.
1: Nem tudom, emlékeztek, nem mi lett velük, elkapták őket?
2: Megvannak még, vagy van-e klíma a Szejcsentóban?
1: Igen, tehát ugye eladó lenne. Azt írja nekünk Dóra, hogy nekem 1-2-es Korzán van 2020-as klímás, autópályán simán ment 150-et klímával, lassan gyorsul, de egyébként megy, mint a golyó.
2: Az
1: és
2: igen.
1: Amúgy én is ezt tudom elmondani annak idején, mikor például Horvátországba lementünk az 1-4-es Peugeot 206-tal, úgyhogy ültünk benne hárman, meg a hármunknak a rakománya, mert egy hétre mentünk, és ott az autópályán is ment például 150-et.
2: Megy, tehát azzal nincs gond, csak egy kicsit lassan éri el.
1: De az is egy hihetetlen látvány volt, ahogy a fordulatszemmérő fölfelé megy, a sebességmérő fölfelé, az üzemanyag mutató meg pont ezzel arányosan lefelé.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sportos reggelt kívánunk mindenkinek, megérkeztek a Keltető legfrissebb hírei. Laci, mit szedtél össze?
3: Azzal kezdtük itt még adáson kívül, hogy adjál gázt, tehát lesz egyébként gáz, gokart verseny, ez Hajdunál.
2: Ó, de rég gokartoztam, annyira szeretem, végén. Pedig jó, hogy eszembe jutott.
3: Így van, és van például Nyíregyházi induló is, meg lesznek a környékbeli indulók is, úgyhogy ha valaki szereti a gokartot, akkor nem kell messzire mennie. Egyébként nem volt rossz, annak idején mi is indultunk ilyen média versenyen is, meg egymás közti versenyen is. Ott emlékszem, hogy talán Koltai Tominak volt az a taktikája, hogy ő végig 100%-ig csak a gázt nyomta, és soha nem fékezett. Tehát azt mondta, hogy vagy bejön, vagy nem, tehát a kanyarba is úgy repült be mindig teljes sebességgel, a rabócsiringen volt.
2: De az izomból kellett a kormány tekerni.
3: És hát volt olyan, hogy mit tudom én, 10-ből 3-szor megpördült és kiesett, mert az már túl nagy tempó volt, de nyilván volt olyan, amikor meg sikerült neki, és egész jó köridőket autózott, úgyhogy valaki szereti a gokartot, akkor érdemes kipróbálni. Amúgy egyébként nem gondolná az ember, mert ül egy kis sámlin alatt a 4 kerék, és egyszer Rabócsi Tibivel beszélgetünk egy ilyen versenygokart kapcsán, volt szerencsém kipróbálni. Hát nem gondolom őszintén, hogy 4 kör után már szédültem benne, annyira nagy terhelés van, jobbra, balra, dőlsz, egészen jól gyorsul, és azt mondta, hogy nagyjából úgy kellett elképzelni azt a súly-lóerő arányt annál a kis versenygokartnál, mintha egy 500 lóerős autóban ülnél. Tehát, hogy súlya semmi, gyakorlatilag két ember félkézzel felemeli és felteszi a kis szállító kocsira, miközben azért teljesítmény meg van benne.
2: Akkor mit szól az, aki egy Forma 1-es autót vezet?
3: Így van, így van. Hát az meg aztán végképp kell egy kis kondi. Tehát mikor azt nézzük a tévében, hogy a fedélzeti kamera képén, hogy mennek az autók, és hogy vezetnek a pilóták, ja, csak az nem derül ki a fedélzeti kamera képből, hogy egyébként ott milyen G-terhelések vannak oldalirányba, hátrafelé, jobbra-balra, vagy egy becsapódáskor, ütközéskor, meg aztán
2: mennyi pláne vizet veszít el, illetve hogy mekkora koncentráció, hogy 110%-on pörög, miközben te már ásítozol, mert hát csak mennek körbe-körbe, igen, olyan, mintha dróton húznák őket.
3: És nekik a 320-as célegyenes, amikor ott mennek, az a pihenő szakasz, igen, akkor igazgat a sisakján, letép egy fóliát, közben csavargat egy kis gombot, szólnak, állíts a fékerőn, stb.
2: Igen, spotty egy zenét vágy. Igen. Semmi extra.
3: Igen, bekapcsolja a klímát.
2: Hátra nyúl egy szendvicsért.
3: Eszik, iszik, így van.
2: Tényleg, amúgy ők hogy isznak?
3: Hát van egy ilyen gumicső, ami rendesen, mint egy szívószál, be van a sisakba vezetve, és azon
2: keresztül. És abban mi van? Bármi lehet, amit szeretnél?
3: Hát, amit szeretnél.
2: Viszki kóla.
3: Nyilván alkoholt nem. Egyébként szoktak, legalábbis régen volt ilyen, hogy dopingvizsgálat náluk is, tehát, hogy alkoholos befolyásoltság alatt hát, nem lehetett nem vezetni.
2: Érted, és nem safety car van, hanem rendőr leírt.
3: Nem, de a 70-es, 80-as években ez bevett szokás volt, hogy előző este tartottak egy bulit, nyilván, ahogy most is van egyébként, csak még csütörtökönként, vagy ilyen céges rendezvényeken megjelennek a pilóták, de hát alkoholt nem nagyon fogyasztanak. Mondjuk Kimi Räikkönen lehet, de hogy fogyasztott.
2: Mert ahonnan ő jön, ott hideg van, és ott a vodka melegít.
3: Igen, és szükség van rá.
2: Igen, de és akkor az lehet tudni, hogy mekkora mennyiségű vizet visznek ilyenkor magukkal?
3: Hát túl sokat nem, mert az meg nehéz a kocsinak, tehát szerintem ilyen 1,5-2 liternél többet nem lehet, de ennyit meg ki is izzadnak, tehát egy ilyen 1 és 4 liter, vagy 4 kiló között fogyás, az régen bevett szokás volt, attól függően, hogy milyen pályán mész. Tehát ha nagyon-nagyon meleg van, Malajziában magas páratartalommal, vagy Miami-ban, ott azért komolyan lefogysz. Vagyis hát visszafogysz, vizet veszítesz.
2: És az a helyzet egyébként, hogy hiába is issza a pilóta, attól nem lesz kisebb a súly, mert akkor meg benne van. Tehát, igen, hogy az nem megy semmi.
3: Kivéve Johnny Herbertet, aki mindig bepisilt a rajtnál.
2: Tehát, és kifolyt?
3: Ki? Az overallba.
2: Hát akkor is beled van.
3: Hát ez az, hogy ezt senki nem mondta neki, hogy ettől még a súly, egy lóerő arány nem lesz jobb.
2: Hát igen, hát mert akkor lenne az igazi, hogyha végig tudnál folyatni.
3: Igen, de akkor volt a terhelés, meg a stressz, hogy őnál ez ilyen bevett szokás volt. Most már tudjuk, hogy Herbert miért nem nyert több futamot. Nem akart ünnepelni a pódiumon ott.
2: Nem, hát igen.
3: Olyan gatyában.
2: Afrika térképpel a nadrágján.
3: És tudod, mondták, hogy nem is volt meleg. Senki meg se izzadt neked. Mi az a volt ott a tűzálló overában? Egyébként azt gondolj bele, hogy amikor kint majd megsülünk, és arról beszélünk, hogy 40 fok van, ő ül a 60 fokos aszfalton, gyakorlatilag pár centire, egy tűzálló overában, ami baromi meleg, rajta egy bukós isakkal, tehát az azért...
2: Tessék koncentrálni, mert 300-zal
3: megyünk. Így van. Tehát, hogy még vezetni is kell. Még utasként is elég rossz, nem, hogy vezetni. Hát említetted a hideget, ha már Räikkönenről volt szó. Nagy Ádám például ezért most bevallotta egy ilyen kis önéletrajzi interjúban, hogy részben ezért hagyta ott Bristolt. Ugye visszatért a Ferencvároshoz, a 88-as válogatott labdarúgó. Olaszországban játszott nagy rész, de volt egy kis kalandja Bristolban is. Azt mondta, hogy nem bírta megszokni, és depressziós lett gyakorlatilag egy év alatt. A család sem nagyon bírta, mert azt mondta, hogy rossz volt a kaja, állandóan fújt a szél és esett az eső. Nem ehhez voltunk szokva, úgyhogy inkább vissza Olaszországba és a napfénybe. Volt több kérője, egyébként sokan azzal vádolták, hogy ő az anyagiak miatt jött most vissza a Ferencváros, az azt mondta, hogy ha egy évvel hamarabb jött volna, akkor sokkal-sokkal többet keresett volna, mint most, de nem a pénz motiválta elsősorban, mehetett volna az Egyesült Arab Emirátusokba, illetve Ausztráliába is magasabb pénzért, vágyott haza, és a Ferencváros megszerezte, úgyhogy én örülök neki. Olyan szempontból jó, hogy szem előtt van, és talán visszakerülhet a válogatóba is könnyebben. Mondjuk egy Egyesült Arab Emirátusokban nem biztos, hogy olyan könnyű bekerülni, meg amúgy sem az a nyugalom szigete most szerintem, legalábbis itt a háborús helyzet meg minden miatt, tehát ott azért elég sok a kérdőjel abban a régióban.
2: Nem, is. Mindig mondjuk, hogy jaj, mert Magyarország így meg úgy, de amúgy itt a Kárpát-medencében amúgy szerintem tök jól el vagyunk a világ más pontjaihoz képest, mert na, látod, hova vágyunk állandóan, hogy megyünk nyaralni, minden egyes nyáron miről szólnak a hírek, hogy a nyaralási desztinációknál állandóan van valami probléma.
3: Igen.
2: Hol az egyiptomiaknál, hol Tunéziában,
3: de
2: hol...
3: bárhova mész, Horvátországban is tűz ütött ki, meg ez volt, meg az volt, meg Görögországban is most megint tűz van, meg lezuhant egy helikopter, szóval sok, bárhova mész, Magyarországon nincs probléma.
2: Itt mi a legnagyobb probléma? Tegnap esett az eső, meg fújt a szél.
3: Igen.
2: Na, de legyen sok.
3: Miért nem esik az eső? Igen. Tehát mondjuk mi magyarok meg ilyenek vagyunk, ez a soha nem jó semmi. Tehát ez a, nem nagyon tudunk örülni egyébként. Ha esik, az a baj, ha nem esik, az a baj. Ha fúj a szél, az a baj, ha nem fúj, akkor az a baj. Szóval...
2: engem csak két dolog zavar, hogy fázom és melegem van.
3: Na látod, ott van Hosszán Hasszán, nem tudom róla, hallottál-e?
2: Hosszán Hasszán?
3: Hosszán Hasszán. Kedvenc edzőt szerintem. Ő egyébként az egyiptomi válogatottnak a szövetségi kapitánya, csak szólok. 60 éves volt, és jó kis szülinapi bulit rendezett a szűk családdal. Hát apró szépséghiba, hogy nála az a szűk család az két feleséget jelent, és az ő családját, meg a gyerekeit, mert hogy náluk megengedett a több nejűség, és két felesége is van.
2: Én ezt sosem értettem, hogy a gyakorlatban ez hogyan lehet kivitelezni.
3: Hát majd kérdezd meg tőle, de most már ő se tud igazából szerintem helyes választ adni, mert az egyiktől el is vált. Történt ugyanis a 60 éves szülinapi bulina két hölgy összeveszett, és annyira, hogy összeverekedtek, tépték, húzták egymást, volt ütés, volt minden. Na, hát szegény Hosszán meg közéjük akart állni, hogy majd csitítja a feleségeket, és
2: megvonult,
3: most már hagyják
2: közé
3: abba.
2: Sose állni.
3: Na, igen, az lett a vége, hogy ő is úgy felhúzta magát, hogy elájult, és akkor be kellett vinni a kórházba, de a kórházba közölték, hogy hál' Istennek nincs komoly szervi probléma, csak felidegesítette magát. Hát két ilyen nő mellett csoda. Hát hölgyeim már, bocsánat, de hogy ezek képesek voltak őre menni, és akkor azt mondta az egyiptomi kapitány, hogy ennek véget kell vetni, úgyhogy be is adta a vállópert az egyik ellen, akivel egyébként évtizedek óta együtt élt, és van három gyereke is, attól a hölgytől most elválik, és most már csak egy felesége lesz. Megtalálta a helyes megoldást, úgy tűnik.
2: Hát egy újabb fél lábú ember. Egy kőncsepet elmorzsolunk, érte?
3: Igen, hogy sajnáltuk most már, hogy leéltek, nem tudom, 20-30 évet együtt, és akkor most válnak.
2: Ahogy haverom mondaná, amikor elment egyszer egy vizsgálatra, egy ilyen gyári munkásként, azt mondta ő, és igaza van, félherével is, vagy egyherével is lehet esztergálni, mert ugye ott az volt a vizsgálat célja, hogy kiderítsék, hogy megvan-e mindkettő, és kérdezte, hogy csókolom, egyherével nem lehet esztergálni, hát hogy mire való ez a vizsgálat. Na hát most akkor ugye nyilván ő is egy nejjel is lehet élni. Tehát.
3: Így van. Hát mint amikor annak idején Miska bácsi a 70. születésnapját ünnepli a feleséggel, és akkor jön a jó tündér, és megkérdezi tőle, hogy lehet egy kívánság, és azt mondja, Miska bácsi, legyen egy 20 évvel fiatalabb feleségem. Na így lett Miska bácsi egy pillanat alatt 90 éves. Nem pont így gondoltam.
2: Hát kívánni tudni kell, vagy jól kívánni.
3: Na gyorsan akkor még helyi vonatkozású sporthíre. Kis Dániát leigazolta a Deac jégkorong csapata. Egy rutinos jégkorongozóról van szó, egy védőről, aki Újpesten is és Diósgyőrben is játszott, és nagyszerű teljesítmény nyújtott. Csapatkapitány is volt, azt gondolom, hogy a Deac nagyon jól járt vele. Hétvégén labdarúgó mérkőzéseket rendeznek az NB1-ben. Lesz megint egy keleti összecsapás, mégpedig a Kisvárda DVSC találkozó majd Kisvárdán. A Nyíregyháza Spartacus pedig az MTK vendége lesz majd a hétvégi fordulóban szombaton, úgyhogy lesznek fontos mérkőzések. Hát mondanám azt, hogy a régió csapatai nyerjenek, de mondjuk ez így a Kisvárda-Debrecen összecsapás kapcsán ez így lehetetlen, hogy mind a kettő nyerjen.
2: De az egyik nyerjen.
3: Legyen döntetlen, és akkor senkinek nem lesz semmi.
2: Vagy akkor senkinek nem lesz problémája. Jó igazán.
3: Hát igazából tényleg nem. Tehát az a rossz ebben a három pontos rendszerben, hogyha egy pontot szerzel, az olyan, mintha nem szereztél volna semmit. Maximum annyiból jó, hogy nem vesztesen hagyod el a pályát. Már attól függ, hogy hogyan alakul ez a pontszerzés is. Ott van például az MTK Nyíregyháza ellenfele, amely nagyon sokáig jól állt a Puskás Akadémia ellen, és a 98. percben kapott góllal, aztán vereséget szenvedett. Akkor meg azt mondod, hogy ó, inkább maradt volna döntetlen.
2: Igen, meg van az a helyzet, amikor örülsz a döntetlennek, igen. Mert te egyenlítesz, és a lefújás pillanatai előtt történik.
3: Vagy esélyed nincs, és az egész meccsen védekezel, és kihúzod egy 0-0-val, és azt mondod, hogy mondjuk egy Ferencváros otthonában szerintem mindenki örül a döntetlennek is. Meglátjuk.
2: Kivéve a Ferencvárost.
3: Igen, de úgy mondom, hogy a vendégcsapatok igen. esetében, mert azért a Fraditól pontot szerezni, az mindig egy komoly fegyvertény.
2: Laci, neked pedig köszönjük a sport összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM-en.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Én a tujákkal voltam bajban, vagy vagyok bajban, mert én próbálom őket megmenteni, de ugye nyilván mondják azok, akik értenek hozzá, hogy halottnak a csók, mert csak időkérdése, és nekem a kertész már tavaly azt mondta, hogy mikor mutattam neki, hogy figyelj, ebből a 20-valamennyiből azért már néhányat ki kellett szedni, meg barnul a többi is, és mondta, hogy hát nem akar elkeseríteni, de hogy az egészet ki kellene szedni. Mondom, jó, akkor majd még várok egy kicsit. Azt mondja, ő szíve szerint most kiszedni az összeset, és babérmegyet vagy valami mást ültetne helyére, csak tudod, fájó szívvel szedné ki az ember az egészségeset.
2: Abszolút.
1: Is.
2: Én is úgy vagyok vele, hogy van egy olyan kis tujafám szegény, egy 4 méteres, körülbelül 4 méter magas volt, és maradt belőle egy 40 centis. Addig visszavágtam, de nem volt szívem tövestől kivágni, és az a ág az még mindig él, az még mindig zöld, és úgy vagyok vele, hogy ronda, és nem lesz belőle soha már rendes tuja, de azért legalább még valamennyi része életben van, és küzdés harcol, úgyhogy én is ugyanígy vagyok, mint te, hogy sajnálom szegény.
1: Igen, és azt is mondják, hogy hiába locsolod, mert egy idő után már annyira sokkot kapott a melegtől, például a tujára mondták ezt, hogy nem bírja felszívni a vizet a földből.
2: Meg van sem. Ez a bogár, ez a nem tudom, a ez a
1: boróka, a, vagy
2: valami
1: boróka szú.
2: Vagy tujaszú, vagy valami ilyen, igen, hát ami belemegy, és pont azért, mert már nincs ez a gyantás rész, és az egyébként kinyírná, de ez nem tudja kinyírni, így aztán benne marad, megy a következő fára, és a többi, és a többi. Hát na, most legalább felsóhajthatnak egy hangyányit, hogy nem mondom azt, hogy nagy eső, de legalább a mai locsolás, vagy ilyesmi, az ki van váltva, az ilyen kerti növényeknél, és paradicsom, paprika, bármi, amit esetleg öntöz.
1: Vagy ugye a dudva, mert ugye abból van bőven.
2: Na, az most lesz, most megint beindul, és ezt nem értem, hogy van az, hogy a...
1: Ha esik, ha nem esik, az nő.
2: Nem, de 2 nap alatt az összes fű egy ilyen nem is tudom, 2 méteres területen kiszáradt, mert mikor romoljon el a locsoló, amikor nem vagy otthon. Na nyilván ott kiszáradt, de a talpas muhar, az tartja
1: a
2: magát.
1: A kövérke, ugye, az mindenhonnan előjön.
2: Ami nagyon egészséges állítólag, vagy mi ez, porcsin, vagy mi a...
1: Porcsin, vagy valami ilyesmi.
2: Na, hát abból salátát kell csinálni, olívaolajjal, meg citrommal.
1: Igen, erről beszéltünk. De évek óta nem merjük kipróbálni.
2: Én már kipróbáltam, nem jött be. De állítólag jó, mert tele van omega 3-mal. Úgyhogy most mindenki menjen ki, legelje, majd holnap rájövünk, hogy egyébként a talpas muhar is egy baromi jó növény, és abban a másodpercben kiderülne, hogy ebből meg lehetne élni, és tök jó gazdaság hatása lenne, na biztos lesz benne, hogy a talpas muhar is eltűnne.
1: Kiszáradna az is.
2: Micsoda, mostantól már fontos vagyok, akkor adjatok meg. De hát
1: igen, kész. Az emberek elkezdik enni a parlokfűvet. Nézd meg, a parlokfű is kipusztult.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Erre azért muszáj felkészülnöd valahogy, mert mész olyan helyre, ahol mondjuk nagy tömeg van, fesztivál van, virágkarnevál van, Debrecenben bármi, és a gyerek elkallódik, mert mondjuk megáll, szöszmötöl, meglinszte a Kevin McAllistert, és ugye eltéved, rossz repülőre ül, vagy bármi. Ma már vannak azért erre modern eszközök, mondjuk veszel egy ilyen AirTag-szerű valamit, a gyereknek a zsebébe rakod, és akkor az folyamatosan, mint a lokátor, legalább. Igen, bármi. Tehát ezzel azért valamennyire követhető, de a régi szép időkben mi például, amikor síelni jártunk a gyerekekkel, és kicsik voltak, akkor sípot adtunk a csuklójukra, rá volt szerelve a síp, vagy rá volt rakva a kesztyűre, és gyakorlatilag tudtuk, hogy ha eltéved, megbeszéltük, hogy a legalsó felvonónál találkozunk, és ha meglátja a másikat, mert ott is azért nagy tömeg van, akkor fújja a sípot, vagy ha eltéved, akkor is fújja a sípot. Nem volt ezzel addig semmi gond, ezt valahol olvastam, hogy ezt így kell csinálni, és mások is olvasták.
2: Igen, és vagy 20-an sípoltak, úgyhogy fogalmunk sem volt, hogy melyik irányba megyünk.
1: És onnantól csak ez, már hol vagyok már megint? Spori! Miért adta az a sárga lapot?
2: Ezt most lefújta, vagy a mérkőzésnek lett vége, ez most 3-as síp volt, vagy mi volt? Na visszatérve a dunakeszi esetre, amikor ugye a srácok azt gondolták, hogy a haverjuk eltűnt, és pánikoltak, és jóhiszeműen rendőrt hívtak. Nagyobb egy héttel ezelőtt történt valami.

0: nem volt semmilyen válasz, majd utána mentek kalapács, véső, bármi, amivel ki lehet nyitni, mert kulcs nem volt hozzá, illetve felesleges is lett volna, mert belülről volt zárható ez az ajtó. És egy nagyon masszív ajtóról volt szó. Na hát, addig meddig ment itt a kiabálás, dörömbölés, hogy végül egyik felszolgálónak eszébe jutott, hogy ja, hogy az a WC ajtó? Ja, hát az sose volt nyitva. Úgyhogy nem volt bent senki.
1: És akkor akit kerestetek?
0: Hát nem tudtuk, azt mondták, hogy nem tudják, hogy ki van bent, de hogy...
1: Ja, hogy azt se tudják, csak hogy be van zárva, és nem nyílik ki.
0: De hogy nem nyílik ki, és valakinek volt egy ilyen gondolata, hogy lehet, hogy van bent valaki. Hát köszönjük szépen, úgyhogy így terjednek a pletykák is.
1: Azt tudtad, hogy a repülőgépen egyébként a WC ajtót is belülről lehet zárni, ugye, amikor bemész magadra zárod, de van kívül egy ilyen nyitóka elrejtve, tehát hogy azért a légi kisasszonyok meg a többiek ki tudják nyitni pont azért, hogy
0: bármi baj van,
1: vagy rosszul lenne, vagy ne adj Isten, olyat csinálod bent, amit nem lenne szabad. Egyébként nagyon érdekes, amúgykor néztem egy ilyen kis dokumentumfilmet, hogy tilos a repülőgépeken dohányozni, de mégis belül, a mosdón belül egy ilyen hamutartó, az mindig fixen fel van szerelve, pont azért, mert állítólag valamelyik repülőn katasztrófa történt abban, hogy kiment a mosdóba azért mégiscsak rágyújtani az illető, mert nem bírta ki a hosszú légiutat, és nem tudta hova elnyomni a cigi csiket és tenni, ezért inkább biztos, ami biztos, tettek oda egy hamutartót, az aztán elfér, és aztán nincs gond. Szóval egyébként elrejtették ezt is, hogy te nem tudod, hogy hol van ez a nyitóka, egy ilyen a kis felirat alatt, vagy valahol ott, hogy mosdó, vagy ilyesmi, annak így fel lehet hajtani az alját, és akkor kívülről kulcsal ki lehet nyitni. Csak így mégis az az érzésed van, hogy magadra zártad, és nem tud senki bejönni. De be tudnak menni. Annyi, ilyen kell most már minden lagziba.
0: Igen, annyi, hogy ott ülök a retyón a WC-n, mit sem sejtve 10 000 méter magasan, azt egyszer csak kinyílik az ajtó, és ott van 3 stewardess, a pilóta, a másodpilóta, hogy már ők is nagyon jönnének.
1: Na jó, oké, csak te Budapesten szálltál fel, és most jelenleg Kairónál járunk, és még mindig ott ülsz.
0: És még mindig ott van.
1: És akkor ne haragudjon olaszul, de szorulása van, de 3 órás repülőutat itt üli végig. Egyébként kigyózó sor, mindenki használná a mosdó, de maga miatt nem lehet.
0: Igen, pont a repülőgépen való WC használat is olyan, mint a fesztiválokon, hogy már akkor sorbálsz, mikor még nem kell.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Rendkívüli ülést tart a parlament a héten, több belügyi átvilágítás részletei is nyilvánosságra kerülhetnek. Havasi Bertalan szerint egységes a Fidesz. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A napi rend szerint a képviselők pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. A döntés titkos szavazással történik, az elnök és az elnök helyettesek az eredmény kihirdetése után esküt is tehetnek. Magyar Péter miniszterelnök a tervek szerint mindkét napon napi rend előtt szólal fel. Csütörtökön szó lesz a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról, valamint interpellációk és azonnali kérdések is napi rendre kerülnek. Emellett több törvénymódosítás általános vitáját is megtartják, köztük szakképzési, igazságügyi és adózási témákban. Több belügyi átvilágítás is abban a szakaszba érhet, amikor már részleteket lehet bemutatni a közvéleménynek, erről írt Pósvai Gábor belügyminiszter. A tárca számba vette az első bő három hónap intézkedéseit és döntéseit, valamint azokat a területeket is, ahol szakmai koncepció készül vagy véglegesítés előtt áll. Ezek között szerepel a bérrendezés, a szakmai életút program, a nyugdíjkérdés, az állomány tehermentesítése, az eszközpark szervizelése, valamint a TAU rendszer és a nagy sportesemények költségvetésének felülvizsgálata. Pósvai szerint, ahol szükséges, további egyeztetések lesznek, a kész koncepciókat pedig ezt követően ismertetik. A korábbi visszaélések ügyében jogi előkészítés után léphetnek. Havasi Bertalan szerint kizárt a Fidesz párt szakadása, a párt teljesen egységes és kiváló állapotban van. A Fidesz kommunikációs igazgatója azt követően reagált, hogy Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya polgári demokraták néven indított kezdeményezést, amely a két politikai oldal közötti szembenállást enyhíteni. Havasi szerint a kezdeményezés nem érinti a Fidesz munkáját és küldetését. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya pedig továbbra is a párt tagjai. A kommunikációs igazgató arról is beszélt, hogy a Fidesz álláspontja változatlan a Tiszával kapcsolatban, és nem képzelhető el konzultáció vagy együttműködés Magyar Péterrel és pártjával Magyarország jövőjéről. Önkéntesen visszaváltaná afrikai projektjéhez kapcsolódó kötvényeit a Duna Aszfalt. Az építőipari vállalat az állami tulajdonú Exim Banknál és Magyar Fejlesztési Banknál kezdeményezte a lépést, miután a kormány korábban feljelentést tett a 126 milliárd forintos beruházás ügyében. A cég szerint a döntés célja a finanszírozási konstrukció stabilitásának megerősítése, valamint a projekt zavartalan folytatása. A kötvényeket névértéken az addig járó kamatok megfizetése mellett váltanák vissza. A beruházás egy afrikai infrastruktúra fejlesztési projekthez kapcsolódik, amely út- és hídépítés foglal magában Kongó és Zambia térségében. A vállalat szerint a munkálatok több szakaszon már előre haladott állapotban vannak.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Erősödik a pallagfű pollen szórása. A pallagfű virágporára allergiás egyéneknél hamarosan jelentkezhetnek az allergiás tünetek. A csanálfélék és a kenderfélék pollen koncentrációja közepes tartományban alakul. Egy-egy futó zápor, zivatar csökkentheti. A maximum a 9-18 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Az idei foci VB hivatalos himnusz a Shakirától, ez volt a Die Die. Jó reggelt, 4 perc múlva már fél hét, ez a Sunshine FM. Üdv mindenkinek, 29-30 fok lesz a napi csúcs, és úgy néz ki, hogy akár még záporok, zivatarok is tarkíthatják, színesíthetik a mai napot. Közepesen felhős, de leginkább napsütéses idő, lengeruházat és kettős fronti hatás várható. Ez egyébként majd holnap fog leginkább megmutatkozni, vagy kirajzolódni. Egyelőre tehát ma azért még jó idő. No, kedves Lajosok és Patriciák, benneteket pedig szeretettel köszöntünk mi is, és bízunk benne, hogy sokan mások is. SMS és Viber számunk, mint egy információs vonal pedig rendelkezésetekre áll, szóval itt tudunk kommunikálni, itt tudtok nekünk útinformációkat küldeni, esetleg segítséget kérni, és hát mint a jó kiscserkészek vagy kisdobosok, azok segíteni fogunk, ahol csak tudunk. 0623 16 3000. Szóval friss hírek, információk pillanatokon belül, de azokat a pillanatokat például most J-Lo-val töltjük.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Letartóztatták a balatoni ámokfutás gyanúsítottját, biztonságosnak találták az ellenőrzött tanszereket. Zéró toleranciát hirdetnek a kisebbségek elleni erőszakkal szemben. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Letartóztatták azt a férfit, aki a gyanú szerint kábítószer hatása alatt menekült a rendőrök elől a Balatonnál. Az ügyészség tájékoztatása szerint a sofőr augusztus 20-án Tihany térségében közlekedett bizonytalanul, majd a rendőrintézkedés után nagy sebességgel továbbhajtott. Menekülés közben kerékpár úton haladt, tilos jelzés és leengedett sorompó ellenére hajtott át egy vasúti átjáron. Több szolgálati autónak is neki ment és gyalogos rendőrök felé hajtott. Négy rendőr könnyebben megsérült, a járművet végül Balatonfüreden egy villanyoszlopnak ütközés után tudták megállítani. A férfit többek között hivatalos személy elleni erőszakkal, közúti veszélyeztetéssel és bódult állapotban elkövetett járművezetéssel gyanúsítják. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek az iskola kezdéshez kapcsolódó hatósági vizsgálatokon. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint műanyag toltartókat, ceruza és tolvég díszítőket, zsírkrétákat és gyurmákat is ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett azt vizsgálták, hogy van-e termékekben egészségre veszélyes mennyiségű ólom, kadmium vagy réz, illetve a PVC alapú tanszereknél a ftalát tartalmát is nézték. A hatóság szerint egyik vizsgált termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az NKFH ugyanakkor azt javasolja a szülőknek, hogy vásárláskor ne csak az árat, hanem a minőséget, a tartósságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9 és 16-a között. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban összesen 526 millió forint értékben. A miniszter szerint az elmúlt hónapokban jelentős fejlesztések történtek, a cél pedig az, hogy az alkalmazás valódi integrált közösségi közlekedési felületté váljon. Június közepe óta nemzetközi vasúti jegyet is lehet vásárolni, júliusban pedig visszakerült a valós idejű térképes utastájékoztatás. Az új rendszerben a vonatok, hívek mellett régiós nézetben a helyi közibuszok is követhetők.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Kettős fronti hatásban lesz részünk, emiatt fejfejes migrén vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek. Jellemző lehet a fáradékonyság, a bágyadság és dekoncentráltság. A maximumok 27-32 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

Ugye nem bántad meg Dr. Béres és Verép Tamás közösségét a Science FM-en, pontosan 6 óra 40 perc van. Kedves nyíregyházi autósok, többek között érdemes figyelni a Korányi végén a Sóstóhegyi úttól a Kemecsei úti vasúti átkelőig, ugyanis ott útfelmarásra került sor, és hát lassabb a haladás, forgalomkorlátozással kell készülnötök. Szintén Nyíregyházán a Rákóczi utcán a Búzatértől a Szénatérig útfelújítás, és az Egyház utcán is útszűkület a belső sávban egy megsüllyedt közműfedlapot helyeznek szintbe. Bárhol jártok vételkörzetünkbe, köszi előre is, hogy küldtök információkat nekünk. És hát érdemes a banki ügyintézéssel kapcsolatban is tájékozódni, ugyanis több hazai banknál is előre bejelentették, hogy rendszerkarbantartások várhatóak a következő hetekben. Szóval előre érdemes tájékozódniuk a kedves ügyfeleknek és kedves hallgatóinknak, ugyanis a leállások eltérő időpontban különböző szolgáltatásokat érinthetnek. Akár lehet itt kártyás fizetésben némi fennakadás online vagy mobilbanki felületen, átutalás indításában, szóval jó, hogyha ezzel előre tudtok számolni. És hogyha bővebb információt szeretnétek, akkor sunshine.hu és a friss hírekre kattintsatok. Jó zenékért viszont maradjatok!

Csak jó zene, ez a Sunshine FM. Szóni Fodére volt itt velünk 10 perccel hét előtt. Jó reggelt, üzd mindenkinek a keltetőben. Közben kapjuk a fotókat, videókat is, akár még a tegnap estéből is, ahogy látom, hogy Nyíregyházán a Korányi le van zárva, ugye kompletten a Sóstóhegyi út és a Kemecsei út között a vasúti átjárónál, és hát a videófelvételek tanúsága szerint azért vannak néhányan, akik elhúzgálják a táblákat és átslisszonnak, és ha ugye van ez az egy bolond százat csinál mondás, hát ez pont a videón is látszik, egy valaki átment, mindenki más követte, úgyhogy ezt ne tegyétek, jó? Szabálysértés. Ráadásul utolfolyó munkálatok zajlanak, útfelmarás, úgyhogy mindez, tehát Nyíregyháza Korányi, Sóstóhegyi út és a Kemecsei út között történik. No, üzemanyagváltozás már egyébként nincs prognosztizálva, szóval egyelőre ott járunk, hogy a 95-ös benzin 5,92, a gázolaj 6,81. Ha változik, szólok, mint ahogy a Székely bácsi is csak egyszer mondja az életbe, hogy szeretlek, ha az is változik, akkor ő is szólni fog. No, és hát szólnánk kedves Lajosokhoz, hogy Isten éltesse benneteket nagyon sokáig, ez a ti napotok. Legyen a következő dal a tiétek, itt van Mabel, ez pedig az Ivy's, legyenek kívánságotok.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bing Vibatikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bing Vibatika, a gondoskodó választás.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Soláriumba és vendéglátóhelyre is betörhetett egy püspökladányi fiatal. Pap László összefogásról beszélt augusztus 20-án. Magyar Péter Debrecent is érinteni az új országjáráson. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Három bűncselekménnyel gyanúsítanak egy 17 éves fiút püspökladányban. A rendőrség tájékoztatása szerint a fiatal néhány hét alatt betörhetett egy szoláriumba és egy vendéglátóhelyre, emellett a helyi vasútállomásról egy rollert is ellophatott. A szoláriumból a váltópénz mellett parfümöket és krémeket vitt el, ezek egy részét a rendőrök később megtalálták. A lopott roller is előkerült, azt már visszaadták a tulajdonosának. A nyomozók a fiút három rendbeli lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki, majd bűnügyi őrizetbe vették. A bíróság ezt követően a letartóztatásáról döntött.

0: Az ország ereje nem egymás megalázásában, hanem az egymásba vetett bizalom megerősítésében van. Erről beszélt Pap László Debrecen augusztus 20-ai ünneplésén. A polgármester Szent István intelmeit idézve úgy fogalmazott, a hatalmat építésre, nem rombolásra kell használni. Szerinte, aki haraggal és indulattal bontja le mindazt, amit korábban felépítettek, az a jövőt is veszélyezteti. Pap László hangsúlyozta, Debrecen mindig akkor volt erős, amikor a viták ellenére is megtalálta a közös nevezőt. A polgármester szerint lehet vitázni és másként gondolkodni, de a város és a haza érdekeit soha nem szabad szem elől téveszteni. Új országjárásra indul Magyar Péter a nyár végén. A miniszterelnök korábban már jelezte, hogy augusztus 20-a után ismét több településre ellátogat, most pedig a tervezett helyszínekről is beszélt. A bejelentés szerint az országjárás érinti többek között Dunaújvárost, Pécset, Kisvárdát, Miskolcot, Veszprémet, Gyulát, Szegedet, Kecskemétet, Szolnokot, Debrecent, Szombathelyt, Nagykanizsát, Esztergomot, Székesfehérvárt és Budapestet is. A pontos indulási időpontot és a részletes menetrendet egyelőre nem közölték. Magyar Péter korábban arról beszélt, hogy egy-egy napon akár több helyszínen is megállhatnak. A tervek szerint augusztus végén több miniszter is országjárásra indul. Új alapokra helyezni az önkormányzati bérlakásrendszer Debrecen. A város új lakáskoncepciója és bérlakás rendelete szerint a jövőben elsődlegesen szociális szempontok alapján hasznosítanák a bérlakásokat, miközben bővítenék a megfizethető lakhatási lehetőségeket és fejlesztenék a meglévő önkormányzati lakásállományt. A rendelet hatályba lépése után 200 bérlakás válna elérhetővé kizárólag szociális alapon. Megszűnne a lakbérliciten alapuló versenyeztetés, helyette szempontrendszer alapján sorolnák az igénylőket. Előnyt jelenthet például a többgyermekes vagy egyszülős családi helyzet, az alacsonyabb jövedelem, a fogyatékosság, a tartós betegség vagy a gyermekvédelmi szakellátásból való kikerülés. Az új szabályozás október 1-én léphet hatályba. Módosult a debreceni 70-es vonalcsoport menetrendje. A DKV tájékoztatása szerint a változás a 71-es, a 71-as, a 71-h-s, a 72-es és 73-as autóbuszokat érinti, elsősorban az északnyugati gazdasági övezet utazási igényei miatt. Több esti indulási idő is változik, a nagyállomásról közlekedő 71-es és 71-h-s járatok, valamint a 72-es és 73-as autóbuszok menetrendjében is lesznek eltérések. Munkanapokon, vasárnapokon és szombaton is módosulnak egyes reggeli, illetve délutáni indulások, és lesz olyan járat, amely más viszonylatjelzéssel közlekedik.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A következő napokban sok napsütésre van kilátás, egy-egy futó záporzivatar előfordulhat, a maximumok napközben 27-32 fok között alakulnak majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: szervezetek mennyi központi támogatásban részesültek. Az elmúlt években Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében a legtöbb forrást a Hieroteos Egyesület kapta, csaknem 259 millió forintot. 100 millió forint feletti támogatásban részesült az Itthon Szülőföldön Fiatalon Egyesület is.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: A következő napokban sok napsütésre van kilátás, egy-egy futó zápor, zivatar előfordulhat, a maximumok napközben 27-32 fok között alakulnak majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-e.
1: Szép reggelt, jó utat, 4:18 van, és üdv a Keltetőben. Lacitól tudjuk, hogy Debrecenben a Füredi úton a laktanya előtt útfelmarásra kell készülni, és hát a Füredi út, Egyetem Sugárút között óriási a szintkülönbség az utak találkozásánál, úgyhogy itt is nagy erőkkel dolgoznak a szakemberek, hogy a jövő keddi iskola kezdés előtt minden a lehető legnagyobb rendben legyen, és bízunk benne, hogy mindenhol be is tudják fejezni ezen munkálatokat, mert hát a vételkörzetünkben számos helyen vannak még azért ilyen akadályok, forgalomkorlátozások, és egy hét múlva ilyenkor viszont pont ebben az időszakban már igencsak beindul a csúcsforgalom. Na, de hát nem csak ott zajlik őrült erővel a munka, hanem például a tankerületi központokban is, és hát azért több helyen jelezték, hogy több mint 200 tanárt keresnek az iskola kezdés előtt. Például egyébként matematika tanárból kellene a legtöbb. Amit azért fontos tudni, hogy a fővárosban például 51 betöltetlen álláshely van, és hát érdekességképpen az összesen 60 tankerületi központból mindösszesen csak 18-ba nincsen tanárhiány, a további 42-ben viszont igen. És hát ilyen például a debreceni tankerületi központ, ahova 3 tanárt keresnek, míg a nyíregyháziba csak egyetlen egy hiány van, de mint említettem, a fővárosba például több mint 50. Szóval ez is érdekes. Nagyon reméljük, hogy egy héten belül azért megoldódnak itt a problémák, és be tudják tölteni ezeket a lyukakat és ezeket az űröket. Na, bármilyen egyéb információtok lenne, akár az utakról is, vagy bármi más kapcsolatban, én azt tárt karokkal fogadom, SMS és Viber számunk a 0623 16 3000. 7 óra 17 perc van. Jó reggelt és jó utat!
2: Hi, I'm Miley Cyrus, and this is

0: megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Rendkívüli ülést tart a parlament a héten, több belügyi átvilágítás részletei is nyilvánosságra kerülhetnek. Havasi Bertalan szerint egységes a Fidesz. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Kétnapos rendkívüli ülést tart a parlament csütörtökön és pénteken. A napi rend szerint a képviselők pénteken választhatják meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. A döntés titkos szavazással történik, az elnök és az elnök helyettesek az eredmény kihirdetése után esküt is tehetnek. Magyar Péter miniszterelnök a tervek szerint mindkét napon napi rend előtt szólal fel. Csütörtökön szó lesz a média tanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság létrehozásáról, valamint interpellációk és azonnali kérdések is napi rendre kerülnek. Emellett több törvénymódosítás általános vitáját is megtartják, köztük szakképzési, igazságügyi és adózási témákban. Több belügyi átvilágítás is abban a szakaszba érhet, amikor már részleteket lehet bemutatni a közvéleménynek, erről írt Pósvai Gábor belügyminiszter. A tárca számba vette az első bő három hónap intézkedéseit és döntéseit, valamint azokat a területeket is, ahol szakmai koncepció készül vagy véglegesítés előtt áll. Ezek között szerepel a bérrendezés, a szakmai életút program, a nyugdíjkérdés, az állomány tehermentesítése, az eszközpark szervizelése, valamint a TAU rendszer és a nagy sportesemények költségvetésének felülvizsgálata. Pósvai szerint ahol szükséges, további egyeztetések lesznek, a kész koncepciókat pedig ezt követően ismertetik. A korábbi visszaélések ügyében jogi előkészítés után léphetnek. Havasi Bertalan szerint kizárt a Fidesz pártszakadása, a párt teljesen egységes és kiváló állapotban van. A Fidesz kommunikációs igazgatója azt követően reagált, hogy Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya polgári demokraták néven indított kezdeményezést, amely a két politikai oldal közötti szembenállást enyhíteni. Havasi szerint a kezdeményezés nem érinti a Fidesz munkáját és küldetését. Navracsics Tibor és Ferenc Orsolya pedig továbbra is a párt tagjai. A kommunikációs igazgató arról is beszélt, hogy a Fidesz álláspontja változatlan a Tiszával kapcsolatban, és nem képzelhető el konzultáció vagy együttműködés Magyar Péterrel és pártjával Magyarország jövőjéről. Önkéntesen visszaváltaná afrikai projektjéhez kapcsolódó kötvényeit a Duna Aszfalt. Az építőipari vállalat az állami tulajdonú Exim Banknál és Magyar Fejlesztési Banknál kezdeményezte a lépést, miután a kormány korábban feljelentést tett a 126 milliárd forintos beruházás ügyében. A cég szerint a döntés célja a finanszírozási konstrukció stabilitásának megerősítése, valamint a projekt zavartalan folytatása. A kötvényeket névértéken az addig járó kamatok megfizetése mellett váltanák vissza. A beruházás egy afrikai infrastruktúra fejlesztési projekthez kapcsolódik, amely út- és hídépítést foglal magában Kongó és Zambia térségében. A vállalat szerint a munkálatok több szakaszon már előre haladott állapotban vannak.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
1: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok erősödését követően gyengülő tendenciát mutatott. Akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 422, az eurót 362, a svájci frankot 387, az amerikai dollárt 310 forintos áron jegyezte a bank. Erősödik a pallagfű pollenszórása. A pallagfű virágporára allergiás egyéneknél hamarosan jelentkezhetnek az allergiás tünetek. A csanálfélék és a kenderfélék pollen koncentrációja közepes tartományban alakul. Egy-egy futó zápor zivatar csökkentheti. A maximum a 9-18 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
3: Hogy lett

0: Anxiety, ezúttal Docsétól és nem Gotyétól, ez itt a Sunshine FM. Jó reggelt, 7 óra 42 perc van, és megérkezett Dankó Laci.
1: Jó reggelt, kis csokorom, hello.
0: Kötelező bemosakodás.
1: Így van.
0: Doktor úr már várják a műtőben.
1: Igen, megyek.
0: Igen, hogy ha valaki ezt nem tudná, hogy mit történik ilyenkor, Laci, ahogy bejön, első a köszönés, utána pedig a kézfertőtlenítő
1: gél. Mert ide van rakva az én helyemre, mert valószínűleg itt nem ül senki napközben, aztán mindig félretoljátok a pulttól. Ha meg ide van rakva, hát valaki már használja, szegény már így is megbudjant, itt van már 4 éve, és hát kicsit már híg szegény, már nem ilyen zselés állapotú, de elhasználgatom itt.
0: Igen, Laci, akkor úgy vagy vele, hogy amit eléd tesznek, akkor azt használod. Még jó, hogy nem lekváros fánk van itt kólával, mert akkor mit beszélnél, meg büfögnél közben.
1: Így van. Nagymama már megmondta, amit eléd tesznek, meg kell edni, kisfiam, de menzásra válogassunk.
0: Igen, igen. Olyan vagy egyébként egy kicsikét, mint a kutyám. Az sem válogat. Tehát olyan szempontból, hogy az sem válogat, tehát hogy mindenevő megeszi a követ, a betont, a füvet, a földet. Annyi, hogy a prémium tápot azt annyira nem szereti.
1: Hát abban mi az izgalma? Bárki megeheti, de ő
0: bármit képes. Na, van itt melletted egyébként egy fejhallgató, most még ezzel bíbelőttünk, mert ugye annak csak a fél oldala szól, és eszembe jutott most egy történet, ami az egyik barátommal történt, aki fülpiszkálóval, pedig ugye állítólag nem arra való, hogy fülpiszkálóval bizgereljük a fülünket.
1: Így van.
0: Mégis benne van a nevében, meg elvileg ugye ezért gyártják, akkor nem tudom, hogy hova dugjuk, vagy ha valaki tudja, hogy hova dugjuk a fültisztító pálcikát, akkor szóljon már.
1: Micsoda, hát Magnó kazetta fej tisztítására, tökéletesen alkalmas.
0: Kis alkohollal, igaz?
1: Így van. Így, nem ezt csináltuk mindig? Tehát, hogy azzal tisztogattuk.
0: Én mondjuk nem.
1: Hát, régen ezt csináltuk, aztán megszűnt a Magnó. Tehát így innentől kezdve nem volt.
0: Igen, na, és a barátomnak megszűnt a hallása a bal fülére, mert addig meddig piszkálta, hogy valamit eltömített, vagy nem is tudom mi.
1: Hát a fülzsír úgy hívják, és akkor azzal csinált egy dugót.
0: Egy dugót csinált, így van. Próbáltam mosni, próbált már mindent, próbált egyetlen egy dolgot, nem a 100-as szöget, az nem próbálta ki, és azt ne is próbáljátok ki. És így teltek el napok, mire orvos látta, és mondták neki, hogy begyulladt a füle, és hát egyelőre egy ilyen, valamilyen oldatos vattát helyeztek fel, és akkor az majd ott feloldja, és jobb lesz. Hát nem lett jobb, míg végül vissza nem ment, és egy egész egyszerű fülmosással amúgy ki is tisztult, és helyre is jött. Csak azért mondom, hogy például még azt hiszem tegnap, vagy tegnap előtt még nem volt jó a füle, hogy elvittem volna neki ezt a fejhallgatót. Mert hogyha az egyik fejhallgatónak egyik része nem szól, akkor azt például ő tudta volna használni.
1: Volt ismerősöm, aki minden évben elment egy ilyen fülmosásra. Pusztán azért, mert azt mondta, hogy utána olyan jól hall, és olyan ilyen magas hangokat, amit egyébként nem. Olyan, hát a füled is olyan, hogyha megtelítődik, egy kicsit eltömíti, tehát hogy ilyen tompában hallasz, és ő megmondta, hogy hát nem kellett hangfalt cserélni otthon, olyan magas hangokat, ilyen csilingelő hangokat, mindent hallottam utána a fülmosás után, és utána elment évente egyszer ezt megcsináltatni. Ez egyébként, én ha jól tudom, ilyen tipikus nyári betegség olyan szempontból, hogy amikor strandolnak sokan, és a vízben fürdenek, na akkor keletkeznek ezek a dugók, tehát ugye
0: és utána, hát összeáll bent a lecsó.
1: Ugye? Hát igen, a víz feloldja, aztán igen. Utána bekerül. Na mindegy, ez egyébként van egy egyszerű módszer erre, most ilyen brutálisabban hangzik, mint amilyen valójában, hogy egy ilyen fecskendővel egyszerűen bepriccolnak vizet, de otthon senki ne csinálja és ne próbálja ki, mert ez nem úgy működik. Egy ilyen oldatos, nem tudom, valamit, és akkor
0: melegvizes sós oldat, vagy
1: valami olyan
0: hasonló. Annyi, hogyha tisztában hallasz, akkor ugye nem kell feljebb venned a hifit az autóban sem, tehát hogy a hangerő.
1: Szokott nálatok ebből konfliktus lenni? Olyan szempontból, hogy én azt tapasztaltam, hogy a nőknek néha érzékenyebb a fülük. Tehát ők mindent meghallanak. Hát ezért van az, hogy ők mindenről tudnak.
0: Mindent hallanak, mindent éreznek, az orrukat, tehát olyan az érzékszervék annyira kivannak, de ez csak akkor abban a házasságban, ahol utálják egymást. Ott kifejezetten jók az érzékszervek.
1: Arra utalok, hogy például nézel egy filmet, a TV távirányítón te beállítod mondjuk 9-esre, mert neked az úgy pont ideális, és akkor a párod mondja, hogy nem lehetne halkabbra venni, miért üvölt. És akkor így nem értem, hogy miről beszélsz. Tehát én éppen, hogy hallom. Tehát ez a nagyon nagy, tehát ilyen nagyobb a különbség.
0: Az durva. Vagyis az a durva, amikor fejhallgató van rajtad, úgy nézel tévét, és bögdös, hogy nem lehetne halkabbra venni.
1: Hát igen, hát az mondjuk már mindennek a teteje.
0: És akkor kiderül, hogy nem a tévét, hanem hangosan veszel levegőt. Már az is zavarja, ha levegőt veszel. Hát ez a baj ezzel.
1: Lélegzik még a francba tényleg, még mindig lélegzik.
0: És én akárhány emberrel beszéltem, ez mindig inkább a férfi-nő kapcsolatában mindig a nőket kezdik el zavarni bizonyos dolgok. Tehát én azt szeretném, hogyha a nők nem mennének el fültisztításra. Jó az a kis dugó, ott egy kis szűrő.
1: Istenem, hát a csúcs nálam az volt egyszer, valamelyik ismerősöm mesélt, hogy neki meg arra ugrott a párja, hogy nyel, amikor
0: igen.
1: Iszik.
0: Én is hallottam ilyet.
1: Na, de nálatok is? Ez a,
0: én is hallottam már ilyet.
1: Hogy hangosan nyel.
0: Igen, és zavarja.
1: Mondtam, hogy ha valaki nyilván erre koncentrál, akkor onnantól biztos zavaró lehet. De hát a másik klasszikus, hogy van, akit rettenetesen zavar, hogyha például mész az autóval, és a szélvédőre rácsapódik egy bogár, vagy egy kavics, vagy bármi, egy kicsi pötty ott van a szélvédőn, és onnantól kezdve nem az útra fókuszál, hanem arra a pöttyre. És azt nézi állandóan, és mondtam, hogy de miért azt kell nézni?
0: Többen hát, lementek az útról, mert a szétfúkott hát cserebogarat nézni.
1: Egy Dunántúli utazás során, mikor az autópályán összeszedsz 60 darab ilyen bogarat, vagy nem tudom, akkor mit csinálsz? Fókuszálsz balról, jobbra, akárhova nézek, úristen, támadnak a bogarak.
0: Mint mikor az űrhajó megy fénysebességgel a csillagok között.
1: Ja, hiperűrsebesség.
0: Igen, azért jó egyébként a szemünk, mert tudunk vele távolra és meg közelre is nézni. Tehát javasolnám, hogy a szétkenődött bogarat, akkor ne azt nézzétek, hanem lássatok túl rajta, mert egyébként a tiszta szélvédőt is tudod nézni, mert a szemed képes arra, hogy tudod állítani azt, hogy most a szélvédőt nézed, vagy átlátsz rajta.
1: Igen.
0: Tehát milyen
1: igen.
0: Egyszerű. Egyébként meg arra visszatérve, és annyira nem is vicces az, de amikor már a párkapcsolatban egyiket zavarja a másik nyelése, én ott azért már elgondolkodnék azon, hogy talán jobb külön. Mert az már ott tényleg az a fajta állapot.
1: Nehéz titokban inni. Tehát, hogy elmentek valahová vacsorázni, vagy bármi, és akkor arra megyek két asztallal, és ott iszom meg a pohárboromat, és majd utána visszaülök az asztalhoz.
0: Na jó, csak hogy érthetőleg, szerintem gyerekek az a kapcsolat megdöglött.
1: Az meg.
0: Ez, én azt mondom, hogy abból maximum barátság lehet, de az se nagyon. Na, szóval, hogy a fültisztítás az tényleg egy jó dolog, csak ugye a kapcsolatok is rámehetnek, mert onnantól kezdve akkor nem az lesz, hogy egymásnak zsörtölődve tudod még oda szólsz valamit, de már amúgy elfelé mentél, alig hallotta, nem is hallotta, most az lesz, mit mondtál?
1: Igen, de tudod, mi a tanulság? Egyszerre kell elmenni fültisztításra, igen, vagy fülmosásra. Tehát ilyen kézenfogva megérkeznek a párok, na most már látom a Fudor gégészeten, most mindenki a homlokához csak, micsoda forgalom lesz.
0: Miről beszéltek a keltetőben a srácok?
1: Igen, a fültisztítás, ma kettesével fognak jönni a párok ilyen fülmosásra. Nem vannak egyébként ilyen oldatos sprék, meg minden, de vigyázni kell velük, mert az sem, ha nem, tehát lehet, hogy semmilyen problémád nincs, aztán utána használod ezt az oldatost, feloldod, ami ott már le volt tapadva egy picit, és lehet, hogy nem kifelé megy, hanem mondjuk befelé, vagy összeáll, és akkor utána még rosszabbat csinálsz, mint a haverod. A
0: azon gondolkodtam, a gyereknek van orszívója. Az vajon működhet?
1: A dobhártyádat is kikapja.
0: Na, akkor hadd ne adjunk további ötleteket, jó? Nem kell mindent elhinni,
1: Isten őriz, mi annyi hülyeséget összeordunk itt reggel, ilyen tanácsokat, néha ilyen szakemberekkel is, mikor találkozom, és akkor mondja, hogy már megint a kertészkedés, mennyi hülyeséget van, igen, autószerelés, már megint, és akkor nyilván mi otthon barkácsolunk, kipróbálunk dolgokat, van, ami bejön, valami.
0: Milyen nem. Lelkes laikusok vagyunk, na.
1: Igen, igen, én amúgykor kipróbáltam egy ilyen AI által tanácsadást, hogy hogyan javítsunk otthon autóklímát.
0: Eddig 200 ezer mínuszban
1: hát
0: vagy.
1: Nem, annyi nem lett, de majdnem. A végén csak megcsinálta egy szerelő, mert hát a legszebb ez volt, hogy csavart ki azt a kis szelepet, nyugodtan kicsavarhatod, mert van benne egy biztonsági szelep, ami majd visszacsap, és ezért nyugodtan otthon kicserélhető pár ezer forintból. Na hát én kicsavartam, megoldottam, mert ezt írta az AI, és abban a pillanatban, hatalmas erővel beírtam, hogy de nekem nem zárt el a szerep. Hát akkor valószínűleg...
0: Akkor igazad van.
1: Igen. Valószínűleg probléma
0: akkor
1: lehet
0: ez
1: a
0: egy
1: szerepe.
0: Másik típus lesz.
1: És mentünk tovább, hogy próbálkozz meg, akkor mondom, elmészte a sunyiba, amikor már negyedik után már így azt néztem, hogy hát itt semmi nem úgy működik, mint ahogy ő leírja és tanácsol. Jó, hát akkor ez egy másik motortípus lehet, köszi. Tehát ez így én is tudok így találgatva. Okay. Nyilván van olyan, amikor tényleg jó tanácsot ad, meg ilyen egyszerű, de még mielőtt bárki azt gondolja, hogy ettől most ő mester lesz, és tudja csinálni, inkább.
0: Nem lesz, mert én is volt, hogy valamit kérdeztem, amiről amúgy tudtam, amire tudtam a választ, vagy helye közel képben voltam, és ő teljesen más irányba ment, és leírtam neki, és akkor mondta, hogy igazad van. Hát köszi. Meg egyébként érdemes a teljesedetben, és érdemes lett volna tudod, amikor hirtelen megkapod a választ, azt, hogy jaj, most már tudom, oké, akkor azt a szelepet azt kinyitom, csak nem olvastad tovább. De csak akkor nyis ki, ha van biztonsági szelep is.
1: Nem, volt biztonsági szelep, csak azt hitt, hogy ja, akkor valószínűleg valószínűleg az is hibás. Jó, köszi. Tehát, hogy mindegy, persze, ő a nagy általánosságból, meg abból ítéli meg, hogy a többieknek mondjuk 10-ből 8-nak működő, hát akkor biztos ez valószínűleg így van. A fültisztításra nem tudom, milyen tanácsot ad, majd lesz két zenénk, addig megnézzük, hogy az AI szerint hogyan kell helyesen fület tisztítani, biztos nem a fülpiszkával.
0: Én azért orvosra bíznám inkább, jó, vagy asszisztensre, vagy ápolóra, vagy nővérre, vagy egészségügyi dolgozóra, én ezt otthon azért nem barkácsolnám. Szerintem ez a biztos. 7 óra 52 perc van, innen folytatjuk, majd néhány jó zene, aztán friss hírek, információk, vigyázzatok magatokra az utakon.

0: Folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.

0: első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
2: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
0: Sajnos, semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Szép reggelt, jó utat kívánunk mindenkinek. Mi újság Debrecen területén Horváth László gépermű szakoktatótól kapunk némi információt. Jó reggelt, mi újság?
3: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Hát egy nagyon fontos változásról szeretnék beszámolni. A Diószegi úton a lakosterület vége jelző táblától a horgászóig leszerélték a táblákat, és most már 50 km/h jelző táblát helyeztek ki. Itt nagyon-nagyon sok helyen fölhívják a figyelmet, és nagyon kérek mindenkit, hogy tartsák be a szabályokat, mert ellenőrizik ezt az útszakaszt. A Debrecen belterületére visszatérve a Füredi út a Szigekerttől egészen a Bentérig. Én azt mondom, hogy akinek nincs dolga, arra ne menjen, mert óriási szintkülönbség, munkagépek vannak, munkások vannak az út mentén, tehát most már gőzerével készülnek a befejezésre. Hát kitartást és balesetet a közlekedés kívánok mindenki számára.
2: Így legyen, köszönjük László!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: A debreceni alkugyás szerint nem történt környezetszennyezés. Két tűzijáték is lesz a Debreceni Egyetem Gulyár táboraihoz kapcsolódva. Orosz támadóval erősített a DEAC korong csapata. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Nem történt környezetszennyezés a debreceni akkumulátorgyárban, ezt közölte a vállalat, miután korábban hatósági ellenőrzésen tártak fel hiányosságokat a telephelyen. A cég tájékoztatása szerint a májusi vizsgálat során több adminisztratív és hulladékgazdálkodási problémát találtak, például hiányos feliratozást, nem megfelelő jelöléseket, valamint pontatlan üzemnaplót. A vállalat azt írta, az ellenőrzés után megtette a szükséges intézkedéseket, képzést tartott az érintett munkavállalóknak és belső ellenőrzésnek. Őrzéseket vezetett be. A hatóság júliusban már azt állapította meg, hogy a korábbi hiányosságokat megszüntették. A cég a kiszabott környezetvédelmi bírságot tudomásul vette és megfizeti. Két tűzijáték is lesz a Debreceni Egyetem ideig Gulyár táboraihoz kapcsolódva. Az egyetemi hallgatói önkormányzat tájékoztatása szerint a Gulyár táborokat idén két turnusban rendezik meg. Az első augusztus 24 és 27-e között, a második pedig augusztus 31 és szeptember 3-a között zajlik. A hagyományoknak megfelelően mindkét turnus utolsó estéjén, augusztus 26-án és szeptember 2-án várható tűzijáték, előre láthatóan 21 óra 30 és 21 óra 40 között. A helyszín a Debreceni Egyetem főépülete előtti egyetemi téri park lesz. A szervezők szerint a tűzijáték a korábbi évekhez képest rövidebb ideig tart majd. Újabb támadóval erősített a DEAC korong csapata. A debreceniekhez a 30 éves orosz center Jevgenyi Stepanov érkezik, aki legutóbb Kazasztánban szerepelt. A 193 cm-es magas játékos pályafutása során Oroszországban, Fehér Oroszországban és Kazasztánban is játszott, több bajnokságban.

0: is pont erős teljesítményt nyújtva. Legutóbb idényben 47 alapszakasz mérkőzésen 21 gólt és 46 gólpasszt jegyzett, vagyis 67 ponttal zárt és csapata egyik legeredményesebb játékosa volt. A támadó szerint versenyképes csapatot ismert meg Debrecenben, és az edzések színvonalával is elégedett. Szerződtetésével tapasztalt pontos centerrel bővül a Deac kerete. Új 127 lakásos lakópark épülhet Debrecenben a Kassai út mentén. A beruházásról szóló telepítési tanulmánytervről a város közgyűlése dönthet a következő ülésen. A fejlesztés a Kassai út, a Jánosi utca, a Mikeskelemen utca és egy gyalogút által határolt, jelenleg alulhasznosított barnamezős területet érintene. A tervek szerint a lakások mellett 3 földszinti kereskedelmi egység, valamint egy 133 férőhely és mély garázs is épülne. Középiskolások ötleteit várják a Projekted a jövőd versenyre. Középiskolásoknak hirdetett versenyt az Agora Tudományos Élményközpont, a Kaman Debrecen és a Demke. A Projekted a jövőd elnevezésű pályázatra 9-12. Évfolyamos diákok jelentkezhetnek egyénileg vagy legfeljebb 3 fős csapatokban. Olyan kreatív, tudományos és technológiai ötleteket várnak, amelyek fenntarthatóbbá tehetik az iskolák működését, segíthetik a diákok jóllétét vagy közösségi problémákra adhatnak választ.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Erősödik a pallagfű pollen szórása. A pallagfű virágporára allergiás egyéneknél hamarosan jelentkezhetnek az allergiás tünetek. A csanálfélék és a kenderfélék pollen koncentrációja közepes tartományban alakul. Egy-egy futó zápor, zivatar csökkentheti. A maximumok 9-18 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM Rehab dalasz volt, ez volt a Believe, 8 óra 11 perc van, bármelyre jártok, legyetek óvatosak, rengeteg helyen van, térségünkben, vételkörzetünkben, útfelújítás, rekonstrukció, útlezárás, sebességkorlátozás és sorolhatnánk is. Például azért Nyíregyházán többen is nem vették elég egészen komolyan az, hogy a Sóstúhegy és a Kemecsei út közötti szakaszon, tehát a Korányi Frigyes végén teljes útzár van, oda csak azok hajthatnak be, akik ott laknak. Mégis többen tegnap este arrébb húzgálták a táblákat, és kikerülték, és átmentek egyik útszakaszról a másikra. Ilyet ne tegyetek, jó?
1: Mint Miska bácsi annak idén a kerékpárversenyen, aki el volt kordonozva, és jött a mezőny, de hát ő haza akart menni, úgyhogy arrébb húzta a kordont, felült a biciklire, az gumicsizmába tekert a mezőny előtt. Igaz, hogy az egész világ látta, mert olyan csatornak, sportcsatornak közvetítette, amit mindenki látott, tehát ilyen műholdas csatorna. De...
0: És Miska bácsi ért be a célbe először.
1: Hát ő ott lakott, hát minek rakták oda azt, hogy menjen haza. Szerencsétlen.
0: Igaz, de ugyanez előfordul olyankor, amikor le van szalagozva mondjuk egy parkoló rész, mert éppen ott majd favágás lesz, vagy éppen betonoznak, vagy bármit csinálnak, és én is láttam saját szememmel. Papa kiszáll az autóból, mama vezet, papa kiszállt, felemelte a szalagot, és szólt mamának, hogy mehetsz.
1: Igen, hát ez nem is értjük, minek van ott az a szalag. Kijelölték nekünk, látod, itt kell parkolnunk.
0: Na, az is lehet, hogy olyan emberek társaságában vannak, ahol ez a megszokás, és ezt átveszik, ezt a fajta stílust és mentalitást, és nagyon érdekes ez a gondolat, amit sok évvel ezelőtt hallottam egy közös kedves ismerősünktől, Krisztától, és az engem nagyon, benne nagyon megragadt, mondjuk lehet, hogy ennek van 10 éve is, hogy az az 5 ember határoz meg, akikkel a legtöbb időt töltöd. Uh-huh. És ugye erre vonatkozóan van egy kutatás is, hogy a körülötted lévő 5 ember átlaga vagy. Na most a kutatás az azt mondja, hogy például, hogy 57%-kal növekedett az elhízás esélye akkor, amikor valakinek a barátja elhízott volt. Tehát, hogyha a te barátod elhízott, akkor nálad 57% az esélye annak, hogy te is az leszel majd. De tovább megyek. Ha a barátod barátja hízott el, akkor az nálad is 20%-kal növeli az elhízás esélyét. Na most hányan intenek búcsút a
1: barátoknak.
0: Kövér barátoknak?
1: Tudod, mi az érdekes? Hogy ez tényleg működik. Nem ezért feltétlenül, hogy együtt eszel vele, de egyébként igen, biztos, hogy ez is így van.
0: Nálam, elfogadóbb vagy.
1: Igen, nálam például ez úgy működik, hogy normál vagy működött, hogy ezért beszélek múlt időben, hogy mielőtt ide megérkezem, én nem tudok úgy elindulni, hogy ne reggelizzek. Vannak ezek az új diéták, hogy állítólag nem szabad délig enni semmit, hanem majd csak utána, de én vagyok, felkelek, azonnal valamit ennem kell, és utána felülök a bringára, és megyek, kész. Oké, ez így működött éveken keresztül. Csak hogy itt aztán csatlakoztam a csoportban a hölgytagokhoz, akik minden reggel szépen leülnek, beszélgetnek egy kicsit, és együtt reggeliznek meg. Aztán.
0: Otthon is reggelizel, itt is reggelizel.
1: Igen, és ezt mondtam otthon, én nem értem. Egyre többet mozgok, egyre többet, biztos a korral jár, de esküszöm, nem bírok fogyni, tehát hogy így jönnek fel a kilók, és várom csak egyet mondom, hogy nem lehet, hogy nem kéne kétszer reggelizni. Mondtam, hogy hát jó, de az meg megint más egy ilyen, amikor társaságba leülsz, nyilván megcsinálod a kis szendvicset, vagy meg is csinálják már neked, mert már néha úgy megyek innen ki, hogy már ott
0: várnak. Azt nehéz visszautasítani, mikor elétkezik.
1: És akkor ott van a létéve, és már csak rád várnak olyan cukik, hogy gyere már, mikor jössz, már éhesek vagyunk.
0: Kiül a szendvicset.
1: Igen, már most is itt van, készen van. Tehát, hogy és akkor még egyszer megreggelizel. És amikor ezt így elmondta, hogy lehet, hogy ezért már kétszer reggelizel, stb. És aztán most, hogy szabadságon voltunk, ugyanezt eljátszottuk otthon, hogy én elmentem a boltba, bevásároltam, visszamentem reggel, mikor felkelt, ott volt, és 3 nap után azt mondta, hogy fú, de jó nektek, és ti ezt minden reggel így csináljátok a rádió, hogy van időtök reggel így egy 10 perc, 15 perc, hogy leültök és közben, és mondtam, hogy igen, és akkor így ezt megoldjuk. És tényleg az az 5 ember, vagy az a 4-5 ember, amit mondta, az meghatározza akár a hozzáállásodat, a mentalitást reggel, amit már hallasz például. Ha látom, hogy rossz kedved van, nem akarom ráfogni, de utána én is már úgy megyek tovább, ilyen 10 percek később, ez a dűtök borítok. Tehát ez a...
0: Húzzatok előle.
1: Igen, mert ez, ha jó kedved van, vagy valami...
0: Hogy akkor... lenne már nekem rossz kedvem? Hát a hallgatók mindig hallják azt, hogy jó kedvem van.
1: Igen, csak mert mindig itt van előtted egy másik tartalék egér is, de már most már egy harmadik is, mert nekem ez a kép maradt meg, hogy amikor nagyon dühös vagy szegény, mindig az egéren töltött.
0: Azért vezetékes egér van itt, hogy ne tudjam eldobni messzire.
1: Igen, és ez azért a hallgatóknak mondjuk meg a 90%-ban ez valami műszaki probléma miatt húzott fel magad, tehát miért nincs bent, miért van bent, miért nem tudok rá kattintani, ez most hogy, az a zene, mindegy, ezeket nem látják.
0: Olyan vagyok, mint a régi autószerelők, hogy tudod, ez a káromkodva ütve rúgva, és nézd meg, beindult, és megy, és működik.
1: Igen, csak állandóan olasz meg spanyol autót szerez ezek szerint.
0: Igen, azoknak használ.
1: Szóval igen, és ez tényleg hatással van rád, az a szűk kör, és hát ugye a munkahelyen nagyon sok emberrel vagyunk együtt összezárva, sőt a nap nagy részét sokszor azokkal az emberekkel töltjük, és hát automatikusan akkor átveszük az ő szokásaikat.
0: Igen, és nem csak az elhízásnál bizonyították be azt, hogy hatással lehetnek ránk a barátaink, hanem például a dohányzásra való hajlam, ami szintén ilyen, de vannak itt pozitívabb témák is, mert fordítva is működik, hogyha valami egészséges, vagy az egészséges táplálkozás, vagy sportolás az, ami jótékony hatással van rád, tehát az is megmutatkozik, csak sajnos itt a kisebbek a számok, tehát hogy, hogy hamarabb elmegyünk az evés és dohányzás és akár italozás irányába mások példájából, mint az egészséges életmód.
1: Mert az könnyebb.
0: Mert persze, mert csábítóbb, mert ahhoz van kedved.
1: Mégiscsak élvezetesebb. Igen. Tehát ez a maximum úgy, hogy a haveroddal elmész, mit tudom, teniszezni, elmész közösen konditerembe, vagy ilyesmi,
0: az igen, nem rossz, vagy focizni. Például fallabdázni azért jártam.
1: Igen, igen. Tehát, hogy az sem egy rossz dolog, de hát az esetek 90%-ában tényleg inkább az evés, a dohányzás, a közös kávézás, a kis beszélgetés, vagy stb. Inkább ezek visznek el. Uram, bocsánat, az alkoholfogyasztás, erre is van példa, tehát, hogy azt mondja, hogy az egyik nem egy nagy alkoholfogyasztó, a másik meg mondjuk rendszeresen iszik, és akkor azt mondja, hogy ó, gyere már, csak beszélgetünk, megiszunk, és stb. És lehet, hogy egy idő után észreveszed, hogy már te is mész vele.
0: Igen. És ilyenkor felmerül egy gondolat persze az emberben, hogy na jó, de hogyha az öt ember ennyire nagy hatással van rám, akikkel én körülveszem magam, akkor miért nem veszem magam körül azonnal gazdag és sikeres emberekkel, milliárdosokkal, cégvezetőkkel? Én elmondom, hogy miért nem. Mert nagyon hamar ki fogsz onnan kopni. Azért, mert nem ugyanaz az érdeklődési körötök, nem ugyanazok a problémák vesznek körül, nem ugyanaz a motivációd, mint az övék, és előbb-utóbb így kikopsz ebből.
1: Hogy nézne azt ki, hogy reggelente felkezd, bejössz ide a rádióba, de neked ugye megvan határozva, hogy ki az az öt ember, akivel együtt kéne lenned, de szóval elmész, becsengedsz Bill Gatesnél, hogy ne haragudj, magával kell töltenem az egész napot, mert állítólag nagyon jó hatással hát lesz rá. Igen, és akkor innentől kezdve.
0: Most megyünk Márkhoz.
1: Hát ez nem jelenti, hogy te is milliómos leszel azért, mert milliómosokkal.
0: Elon otthon van? Csakom ki lehet játszani? Igen, szóval nem működik. Ez sajnos, ez ennyire igaz.
1: És nem is biztos, hogy nekik csupa jó tulajdonságuk van. Attól, hogy
0: nem biztos, hogy barátok lesztek. Sőt. Az teljesen más világ. Szóval valahol ott kell megtalálnod önmagad, ahol tanulhatsz. Tehát, hogy én ezzel úgy vagyok például, hogy ha én bemegyek itt szobába, ott nem én akarok lenni a legokosabb. Azért, mert olyan szeretném, hogyha másoktól tanulhatnék bármit, amit az életükből át tudok az enyémbe ültetni. Tehát, hogy én inkább olyan emberek társaságát kedvelem, és szerettem olyanok között lenni, akikre felnézhetek, akiktől tanulhatok. Uh-huh. Én azt gondolom egyébként, hogy ez egy nagyon jó motiváció lehet. Nyilvánvalóan az ember a barátokat is, hát most tudod, hogy választja? Ez is egy érdekes kérdés, mert azért mi is beléptünk már abba a korba, mondjuk én 10 éve, te meg 20, amikor már ugye barátot hogy szerez az ember? Tehát, hogy kialakul egy munkakapcsolatból, vagy...
1: Együtt építetek várat, meghúzgáljátok a lányok haját,
0: igen.
1: És akkor már haverok vagytok.
0: Hát, vagy az, hogy ugye van közös érdeklődési kör, hogy neked is tönkrement az autóban a klíma, a ChatGPT hülyeséget mondott alapon, és akkor megvan a közös kapcsolódás.
1: Amúgy egyébként vannak ilyenek, tehát egyrészt mondjuk motoros csoportok, vagy
0: közösségek,
1: aha. Igen, és akkor oda már egy idő után lehet, hogy visszatérőként. Én egy időben használtam ezeket a internetes fórumokat előszeretettel, be is írtam, hogyha volt tapasztalatom, és nagyon sokszor jó hatás volt, amióta viszont ezek a Facebookra átkerültek, és azt látom, hogy micsoda kommentek meg hozzászólások vannak, pusztán azért, mert te jó szándékból esetleg tanácsot adnál a másiknak, hogy ne járjon úgy, mint te, és akkor jön az észosztás, egy ilyen, bocsánat a kifejezés, egy nyikai hülye gyerektől, akinek apa megvette az autóját, és azt mondja, hogy el kell vinni a szerelőhöz, és ki kell cserélni az egész motort, és akkor nem lesz vele gond, meg stb. Miközben egyébként egy 1000 forintos pöcköt kell csak arrébb húzni. Szóval azóta oda nem írok. Pont emiatt, mert még fel is húzom magam néha ezeken a kommenteken, hogy tök tisztességes, normális hozzászólás volt, amikor megkérdezi, hogy ilyen meg ilyen gyertya van az autóban, hogy motorban, hány kilométernél kell. És az első válasz,
2: olvasd el a használati útmutatót, nem igaz, hogy nem tudod, Google a barátod. Csak feltett egy egyszerű kérdés, miért nem lehet odaérni 80 ezer, 60 ezer.
0: Nem tudnád belinkelni ennek az öt embernek a profilját, találkozni akarok velük, velük akarok lenni, időt eltölteni.
1: Öt?
0: Igen, hogy kíváncsi vagyok, hogy én is ilyen.
1: Bármelyik Facebook csoportba belépsz, akkor gyakorlatilag azonnal az első 50 ilyen.
0: Utána járok én ennek a kutatásnak, hogy ez működik-e, hogy én is ilyen leszek.
1: Ilyen sajnos. Na de akkor engem többet nem látsz.
0: Jó, na, hát remélhetőleg azért mondjuk holnap reggel látlak. Kedves hallgatók, megyünk tovább jó zenével, nem sokára sportolunk is, hogyha tehetitek, tartsatok velünk. Közlekedjetek nagyon nagy türelemmel, és használjátok ki a nyár utolsó egy hetét jövő héten, ilyenkor ugyanis már beindul az iskola, és rengeteg intézményben várják majd a diákokat. Na, addig azért még jó sok zenét fogunk játszani, például itt van már is Valma.

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Sportos szép reggelt kívánunk mindenkinek, megérkeztek a Keltető legfrissebb és legfontosabb sporthírei, megint egy 10x10-es cetlin.
3: Na de két oldal. Úgyhogy,
2: hát már lassan A4-es akkor.
3: Van miről beszélni. Fucsovics Marci csatlakozott a klubunkhoz, képzeld el.
2: Tehát, elég sok klubunk van.
3: Nem, a Váci Zoli, Olasz Gabi, Olaci válsérüléses csoporthoz, úgyhogy nem is tud indulni a következő tenisztornán. Sajnos válsérülés miatt vissza kellett lépnie, pedig címvédő volt Winston Salemben, úgyhogy sajnáljuk, hogy Marci nem indulhat. Majd, ha megvan a gyógymód, akkor elárulja, mert neked most már rendben van viszonylag, de Zoli rám írt, hogy neki kezd megint kiújulni. Hát mondom, figyelj, nagyon jó, mert ő volt az első vírusgazda, akitől elindult az
2: a viszonylag, az azt jelenti, hogy nekem a hétvégén már megint napokig fájt, most elmúlt. De van, hogy tényleg napokig, hetekig már eszemben sincs, vagy talán egy hónap is volt, és utána most megint visszajön.
3: Igen, na hát ez olyan, mint a mai reggeli témánk az volt, hogy hogyan kell helyesen fület tisztítani, és ehhez is adtunk tanácsokat, illetve pont az, hogy nem adunk tanácsokat, menjenek orvoshoz, szerintem itt is ez lenne a igazi megoldás. Tegnap például a Ástúdió futsal Nyíregyháza Berettyóújfalu mérkőzésen Turzó Józsefnek, a Berettyóújfalu edzőjének adtam tanácsokat, mert neki meg teniszkönyöke van, és ugyanúgy be volt tépelve, és elmeséltem nekem meg a vállam, de azt mondta, hogy ő tudja az okát, hogy mitől van teniszkönyöke, és hogy mitől alakult ez ki.
2: A tenisztől?
3: Nem a tenisz. Hát az is egy hasonló sérülés egyébként, és nagyon kellemetlen, mint a vállnál, úgyhogy nem egy egyszerű történet.
2: Ez a korral jár.
3: Hát azt hiszem, de igen, tehát valószínűleg azzal is. Minden esetre a mérkőzés az valamilyen szinten egy picit gyógyító hatással lehetett rá, mert 3-1-re vezetett a stúdió, de 3-3 lett a végeredmény. És ha azt nézzük a Berettyó szempontjából, hogy az első fordulóban 1-1-et játszottak a bajnoki címvédő Újpesttel, most 3-3-at a második helyzet Nyíregyházával, tegyük hozzá, hogy azért ez a Nyíregyháza nem az a Nyíregyháza, mint ami volt a tavalyi bajnokságban, mert egészen átalakult a csapat, és nagyon sok fiatal lett, de a Berettyóra is igaz ugyanez, úgyhogy összességében nem volt elégedetlen, és nem volt elégedetlen Lovas Norbert sem. A nyíregyháziak vezetőedzője azt mondta, hogy ha valaki a rajt előtt, amikor az utolsó pillanatban állt össze a csapat, és még edzőmeccset sem tudott játszani, és gyakorlatilag most is ilyen 25-6 percig tart az a kondi, amit eddig meg tudtak szerezni. Szóval összességében, ha valaki azt mondja, hogy 4 ponttal állnak két meccs után, akkor mindenki elfogadta volna. Ami igazából itt bekavart, az a fiatal szabály. Itt is ugye átvették, ugyanúgy, mint a nagypályás fociban, hogy a futszában is játszania kell egy fiatalnak. Csak hát ez nem így működik, hogy szerdán meghozom a döntést, pénteken kezdődik a bajnokság, és akkor két nap alatt én kitermelek két fiatalt, aki esetleg játszani tud. Hát Sós Sándor például a nyíregyháziaknál 30 percből majdnem 30 percet. Most hát annyit kellene egy fiatalnak pályán töltenie, a nagy részét ő töltötte ki. Na most gondolj bele, hogy az a fiatal srác, az micsoda terhelést kap, és pont Turzó Józseffel beszélgettünk, hogy azt még figyelembe kell venni, hogy ezeknél a fiataloknál, akik pont ilyen fiatal szabályosak, most éppen érettségi előtt áll, még külön órára jár, mert szeretne felvételizni, még egyetemi, akármilyen előkészítői vannak, közben még edz, közben még korosztályos válogatott az illető, mert egyébként oda is meghívják.
2: Nem győzi lemondani a barátnővel a randikat.
3: Hát például.
2: Tehát, hogy élne is, mert azért mégiscsak fiatal.
3: És hát ilyenkor szoktak jönni a sérülések. Tehát amikor fejben nem vagy ott, mert már mentálisan kimerültél, és akkor folyamatosan pályán kell lenni, meg hát az edző az lassan már nem a taktikával kell, hogy foglalkozzon meccs közben, hanem azt kell egy stopperre mérnie, hogy akkor most megvolt a fiatal szabály, megvolt az a játék, persze, akkor hogy cseréljek, mint cseréljek, tehát nyilván ez a színvonalnak sem tesz jót, és akkor még egy apróság, és ez a nagypályásra is igaz, hogy amikor így mesterkélten beleavatkozunk, és azt mondjuk, hogy már pedig egy fiatalnak játszani kell, oké, ez a 2007-es vagy 8-as korosztály, de az jövőre már nem lesz fiatal. Tehát egy évig játszik, majd a következő évben a szabályok szerint jönni kell egy másiknak, egy még fiatalabbnak, mert ugye ő már kiöregszik majd abból a korból, és akkor mit csinálsz, kidobod? Azt mondod, hogy egy évig minden meccsen játszottál 30 percet, a következő szezonban meg már te nem férsz be a fiatal szabályba, ezért nem játszol semmit.
2: Ezért kellene egyébként afrikai játékosokat hívni, mert azok ugye 35 évesen is úgy néznek ki, 17-nek.
3: Addig U19-esnek igen? Számít. Igen. Hát nálam tényleg a csúcs, és azt már többször elmondtam, egy U19-es utánpótlás kosárlabda bajnokságon az egyik budapesti csapatban játszott egy ilyen srác, akinek egyébként őszült a szakálla. És mondtam, hogy hát végül is a papírjai alapján 19 év alatti, de így ránézésre azért már simán inkább a 40-hez közelített.
2: Nem stresszes helyre jött.
3: Hát végül is igen. Igen.
2: Ez a genetika.
3: És évek óta játszik az U19-es bajnokságban, nem öregszik semmi.
2: Igen, 20 éve játszom, hány éves a 19?
3: Igen, és azóta mindig az utánpótlás bajnokságban játszik. Na hát bárki indulhat a következő olyan sporteseményen, amire még nem volt példa Nyíregyházen, ez pedig egy ilyen akvatlon verseny, mert hogy Kovács József Bütyök, ugye 100 éve született, és ennek van az évfordulója egész esztendőben, és kitalálták a szervezők, hogy a Bújtosi tónál a hétvégén szombaton rendeznek egy akvatlon versenyt, ahol úszni kell a Bújtosi tóban, ilyenre sem volt példa. Utoljára pont éppen Bütyökék úszhattak, mert ő ott tanult meg egyébként úszni, meg több ismert sportoló is a Bújtosi tóban, szóval az úszás és a futás az, amit kombinálnak, tehát úszás után kiszállsz, ott van egy rekordtán pálya a tó körül, ott pedig futni lehet. Bárki indulhat, ez igazából egy ilyen buli verseny, nem az eredmény az, ami a legfontosabb, mindenki érmet kap, és mindenki jól érzi majd magát. Hétvégén pedig szombaton és vasárnap jön majd a Vitor Futó Fesztivál, aminek viszont óriási hagyománya van, most már is az ország különböző pontjéről, sőt határon túlról is érkeznek versenyzők, csapatok, és itt a félmaratoni távot is lehet teljesíteni Nyíregyháza a legszebb részén. Ez azért különleges, mert nem egy körpálya van és többször teljesítik, hanem ezt az útvonalat egyszer futják körbe, és tényleg
2: nem egészen... Nem válik unalmassá sem.
3: Nem, mindig van egy új terület, ahol, hát ha van kedved, nézelődhetsz, úgy 14-5 kilométer környékén nem is vágyik másra az ember, nem, mint a táj szépségében gyönyörködni, meg a többi, de egyébként tényleg vannak olyanok, akiknek ez egy sprintáv, és egyébként is naponta lefutnak ilyen 10-15-20 kilométereket is akár.
2: Igen, akik viszont úgy mennek konditerembe is, hogy megállnak a futógép mellé parkolnak, mert nem akarnak sétálni, azoknak kicsit talán sok lesz.
3: Egy picit, igen. Sorsoltak a MOL labdarúgó Magyar Kupában tegnap késő este, és megvannak a párosítások, gyorsan néhány érdekesség. Hát a debreceniek örülhetnek, mert a Deac, az MB3-as csapata a Ferencvárost látja majd vendégül. Úgyhogy aki szeretné a Fradit látni innen a régiónkból, akkor nem kell sokat utaznia, mert hogy a Deac ellen lép pályára, és ugye egy mérkőzésen dől el a továbbjutás, akár még lehet esélye is a Deacnak, hiszen tavaly ők nagy csatát vívtak azért, hogy feljussanak az MB2-ben. Nem egy rossz csapatról van szó, egy szervezet együtt, és nyilván a Ferencváros az esélyesebb, de azért azt gondolom, hogy a Deac személyében egy elég jó riválist kapott a Ferencváros. A Nyíregyháza a közeli Majosra utazik, nem tudom, tudod, de hol van, hát Pécshez már közelebb van, 400 nem is tudom hány kilométer, tehát ez szintén egy MB3-as csapat Tolna megyei. A DVSC a Gödöllőt kapta ellenfélnek, nekik viszonylag azért nem kell olyan messzire menni, és Nagy Kozánra utazik majd a Kisvárda, úgyhogy a régiónk csapatainak azért vannak távolságok és leküzdendő feladatok, MB3-as csapatokról van szó, úgyhogy itt egy mérkőzésen dől el a továbbjutás. Nyilván ebben ez a jó, hogy a kis csapatok egyszer, ha jó napot fognak ki, azért okozhatnak meglepetést.
2: És reméljük, volt is
3: hogy
2: már ilyen.
3: Így van. Reméljük, hogy régiónkból ilyen nem lesz, illetve kivéve a Deacot, nekik meg majd szurkolunk, hogy esetleg okozzák a forduló legnagyobb meglepetését, ugye a Ferencváros a címvédő. És ha már említettem a sportprogramokat, akkor Debrecenben pedig a 3x3-as kosárlabda torna kezdődik, és folyamatosan zajlik majd 26-ától. De azt gondolom, hogy ez is már egy komoly hagyomány. Talán 12. éve rendezik meg Debrecen főterén, úgyhogy ez is egy nagy hagyománnyal bíró rendezvény, és ezúttal is nemzetközi résztvevőkkel. És ami még egy érdekesség, tegnap látott napvilágot az a hír, hogy sajnos egy magyar atléta pozitív dopingtesztet produkált. Egyelőre még nem tudjuk, hogy kiről van szó, de megerősítette az antidoping csoport. Igen, egy ismert magyar atlétáról van szó, őt már értesítették, hogy pozitív lett a tesztje. Sajnálatos, hogy ilyen előfordul. Nagyon sokszor ugye, amnélkül pálcát törnénk az atléták fölött, azért sokszor figyelmetlenségből adódik, vagy bármi apróságból, úgyhogy mindenkit meg...
2: Én nem ítélkeznénk első körben, semmiképpen.
3: Ártatlanság, védelme. Bízunk abban, hogy aztán majd kiderül, hogy esetleg mégsem lesz az, de most így az előjelek alapján pozitív lett, és hogy ki ez a magyar atléta, szerintem az is napokon belül majd kiderül.
2: Laci, köszi a sport összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM-en.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: kutatások is bizonyították. Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Szabálytalanságokat találtak a debreceni akkumulátorgyárnál. Új bérlakásrendszert vezetne be Debrecen. Karbantartás miatt sávlezárás városunkban. Földi Betti vagyok, éve a részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Szabálytalanságokat tártak fel a debreceni akkumulátorgyárnál egy szúró próbaszerű hatósági ellenőrzésen. A vizsgálat szerint több hulladékgazdálkodási és adminisztratív hiányosság is volt a telephelyen. Egyes hulladékoknál hiányzott a megfelelő feliratozás, nem volt mindenhol egyértelmű a veszélyességi jelölés, és az üzemnapló sem felelt meg teljesen az előírásoknak. A hatóság később megismételte az ellenőrzést, ekkor már azt állapította meg, hogy a korábban feltárt problémákat megszüntették. Az ügyben 10 millió forintos környezetvédelmi bírságot szabtak ki. A vállalat közlése szerint a bírságot tudomásul veszik és megfizetik, ugyanakkor hangsúlyozták, környezetszennyezés nem történt. Új alapokra helyezni az önkormányzati bérlakásrendszer Debrecen. A város új lakáskoncepciója és bérlakás rendelete szerint a jövőben elsődlegesen szociális szempontok alapján hasznosítanák a bérlakásokat, miközben bővítenék a megfizethető lakhatási lehetőségeket és fejlesztenék a meglévő önkormányzati lakásállományt. A rendelet hatályba lépése után 200 bérlakás válna elérhetővé kizárólag szociális alapon. Megszűnne a lakbérliciten alapuló versenyeztetés, helyette szempontrendszer alapján sorolnák az igénylőket. Előnyt jelenthet például a több gyermekes vagy egyszülős családi helyzet, az alacsonyabb jövedelem, a fogyatékosság, a tartós betegség vagy a gyermekvédelmi szakellátásból való kikerülés. Az új szabályozás október 1-én léphet hatályba. Megszüntették a büntetőeljárást azzal a nővel szemben, aki tavaly ősszel motorost ütött el Debrecen belvárosában. Az autós egy kereszteződésben balra kanyarodás közben későn észlelte a szemből érkező, elsőbbséggel rendelkező motorkerékpárost. A sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett. A gyanúsított beismerte felelősségét, és mindkét fél kérte a közvetítői eljárást. Ennek során megállapodtak a jóvátétel módjáról és mértékéről, amelyet a nő maradéktalanul teljesített. A debreceni járási ügyészség ezért a közúti baleset gondotlan okozása miatt indított eljárás megszüntette. Ősi mesterségek és különleges sportékák töltötték meg a hortobágyi hídi vásárt. Ősi mesterségek, kézműves sportékák és hamisítatlan vásári hangulat várta a látogatókat az idei hortobágyi hídi vásáron. A 9 lyukú híd közelében szörmekészítők, szarukarcolók, kádárok és helyi termelők kínálták portékáikat. A választékban traktor

0: farmintás, babaruhák, karikás ostorok, cifraszűrők, kézzel készített szarvak és hagyományos fahordók is szerepeltek. A látogatók a régi mesterségek munkafolyamataiba is betekinthettek, miközben a vásári kínálatból természetesen a klasszikus ételek és italok sem hiányoztak. A rendezvény idén is a hortobágyi hagyományok egyik leglátványosabb eseménye volt. Módosult a debreceni 70-es vonalcsoport menetrendje. A DKV tájékoztatása szerint a változás a 71-es, a 71-as, a 71-h-s, a 72-es és 73-as autóbuszokat érinti, elsősorban az északnyugati gazdasági övezet utazási igényei miatt.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Kettős fronti hatásban lesz részünk, emiatt fejfejes migrénbérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek. Jellemző lehet a fáradékonyság, a bágyadság és dekoncentráltság. A maximumok 27-32 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: neked becsatolni. Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 9 óra 13 perc van, további szép reggelt, kellemes délelőttöt, ez a Sunshine FM, és hát úgy néz ki, hogy ma az időjárás is kellemes lehet, és nagyon jó lesz hozzánk, ugyanis nem lesz 40 fok, sem 20, a kettő között megállunk nagyjából 29-30-nál, viszont kettőfronti hatás várható, ami azért többekre rossz hatást gyakorolhat. Holnap ugyanis némileg visszábesik a hőmérséklet, aztán a hullámvölgyből megyünk egyenesen fölfelé pénteken a 35 fokig. Ez azért megterhelő lesz, hogy két nap alatt egy 10 fokos differenciával kell majd számolnunk. Csapadékra nagyon minimális kilátás van, de olykor-olykor helyenként elképzelhető, hogy megmutatja magát egy-egy felhőtakaró, és kicsavar magából néhány csepp esőcseppet. Meglátjuk majd, hogy hogyan alakul, minden esetre készüljetek arra, hogy azért itt lesz holnap lehűlés, aztán felmelegedés. Kedves Lajosok, Patriciák, Józsefek, Tamások és Elemérek, benneteket pedig szeretettel köszönt a Sunshine FM. Ma jó hír talán az üzemanyagok tekintetében, hogy nincsen változás, nincs emelkedés, úgyhogy valószínűleg nem lesz változás a kutak árain sem, de figyelgessétek a totemoszlopot, aztán, hogyha látok valami fontosat, akkor jelezzétek, de ne csak azt, hanem az útinfókat is várom 0620 316 3000. Jó utat mindenkinek!

Ez volt a Purple Disco Machine és Sophie and the Giants dala az In the Dark, ez pedig még mindig a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól. Rengeteg közlekedési információ futott be hozzánk az elmúlt időszakban, például Debrecenben nagyon komoly szintkülönbség van az utakon, gondolunk itt például a Füredi út, Egyetem Sugárút útszakaszán, ahol ezeket számolnotok, hogy az utak között, az utak találkozásánál nagyon nagy a szintkülönbség. Füredi út a laktanya előtt például szintén ilyen. Úgyhogy ha tehetitek, ezeket a szakaszokat kerüljétek, mert most turbófokozatra kapcsoltak a szakemberek, nyilván az egy hét múlva esedékes iskola kezdés előtt mindent szeretnének rendben hagyni maguk után, és hát remélhetőleg össze is jön majd, úgyhogy ne tartsátok fel őket, és lehetőség szerint ne is veszélyeztessétek őket, talán ez lenne a legfontosabb. Aztán Nyíregyházát érintő információink is vannak, például a korányi végén a Sóstói-hegyi úttól a Kemecsei útig, a vasúti átkelőig útfelmarás és itt teljes útzár van. A Rákóczi utcán a Búzatértől a Szénatérig útfelújítás, és az Egyház utcán is útszűkület, a belső sávban egy megsüllyedt közműfedlap szintbehelyezése zajlik. Na hát köszi előre is, hogyha hozzájárultok egy-egy információval a ma reggelhez, és közben kaptok cserébe jó zenéket. Itt van Teddy Swims újdonsága, Mr. Know It All.

0: Szolnocsi Bieler Szakács Geri, vagyis a trió, akiket úgy ismerünk, hogy Follow the Flow, ez volt a tavasz, ez pedig még mindig a Sunshine FM. Na, és hát rövidesen véget ér majd a keltető, azért tegyük hozzá, hogy itt van már a nyakunkon péntek, amikor is lesz majd a Sunshine Valent autó sorsolása, és kiderül, hogy ki lehet a gyönyörű szép kék színű MG3 crossover egy wellness hétvégével egybekötve, ugyanis a nyertes másodmagával viheti az autót, és mehetnek a Hajdúszoboszlói Hotel Aurumba. Ha még nem tetted meg, fotózd le az autót, ha megtalálod az utakon, és a QR kód segítségével regisztrálj. Na nézzük, hogy mi történt ma reggel.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
0: Van itt melletted egyébként egy fejhallgató, most még ezzel bíbelődtünk, mert ugye annak csak a fél oldala szól, és eszembe jutott most egy történet, ami az egyik barátommal történt, aki fülpiszkálóval, pedig ugye állítólag nem arra való, hogy fülpiszkálóval bizgereljük a fülünket.
2: Így van.
0: Mégis benne van a nevében, meg elvileg ugye ezért gyártják, akkor nem tudom, hogy hova dugjuk, vagy ha valaki tudja, hogy hova dugjuk a fültisztító pálcikát, akkor szóljon már.
2: Micsoda, hát Magnó kazetta fej tisztítására, tökéletesen alkalmas. Egy
0: kis alkohol,
2: igaz? Így van. Így, nem ezt csináltuk mindig? Tehát, hogy azzal
0: tisztogattuk. Én
2: mondjuk nem. Hát, na, régen ezt csináltuk, aztán megszűnt a Magnó. Tehát így innentől kezdve nem volt.
0: Igen, na, és a barátomnak megszűnt a hallása a bal fülére, mert addig meddig piszkálta, hogy valamit eltömített, vagy nem is tudom mi.
2: Hát, a fülzsír úgy hívják, és akkor azzal csinált egy dugót.
0: Egy dugót csinált, így van. Próbáltam mosni, próbált már mindent, próbált egyetlen egy dolgot, nem a százas szöget, az nem próbálta ki, és azt ne is próbáljátok ki. És így teltek el napok, mire orvos látta, és mondták neki, hogy begyulladt a füle, és hát egyelőre egy ilyen valamilyen oldatos vattát helyeztek fel, és akkor az majd ott feloldja, és jobb lesz. Hát nem lett jobb, míg végül vissza nem ment, és egy egész egyszerű fülmosással amúgy ki is tisztult, és helyre is jött. Csak azért mondom, hogy például még azt hiszem tegnap, vagy tegnap előtt még nem volt jó a füle, hogy elvittem volna neki ezt a fejhallgatót.
2: Ja,
0: mert hogyha az egyik fejhallgatónak egyik része nem szól, akkor azt például tudtam volna használni.
2: Volt ismerősöm, aki minden évben elment egy ilyen fülmosásra. Pusztán azért, mert azt mondta, hogy utána olyan jól hall, és olyan ilyen magas hangokat, amit egyébként nem. Olyan, hát a füled is olyan, hogyha megtelítődik, egy kicsit eltömíti, tehát hogy ilyen tompában hallasz, és ő megmondta, hogy hát nem kellett hangfalt cserélni otthon, olyan magas hangokat, ilyen csilingelő hangokat, mindent hallottam utána a fülmosás után, és nem elment évente egyszer ezt megcsináltatni. Ez egyébként, én ha jól tudom, ilyen tipikus nyári betegség olyan szempontból, hogy amikor strandolnak sokan, és a vízben fürdenek, na akkor keletkeznek ezek a dugók, tehát ugye és
0: hát összeáll bent a lecsó.
2: Hát igen, a víz feloldja, aztán igen. Utána bekerül. Na, mindegy, ez egyébként van egy egyszerű módszer erre, most ilyen brutálisabban hangzik, mint amilyen valójában, hogy egy ilyen fecskendővel egyszerűen bepricolnak vizet, de otthon senki ne csinálja és ne próbálja ki, mert ez nem úgy működik. Egy ilyen oldatos, nem tudom, valamit, és akkor
0: melegvizes sós oldat, vagy
2: valami olyan
0: hasonló. Annyi, hogyha tisztában hallasz, akkor ugye nem kell feljebb venned a hifit az autóban sem, tehát ugye a hangerő...
2: Szokott nálatok ebből konfliktus lenni? Olyan szempontból, hogy én azt tapasztaltam, hogy a nőknek néha érzékenyebb a fülük. Tehát ők mindent meghallanak. Hát ezért van az, hogy ők mindenről tudnak.
0: Mindent hallanak, mindent éreznek, az orrukat, tehát olyan az érzékszervék annyira kivannak, de ez csak akkor abban a házasságban, ahol utálják egymást. Ott kifejezetten jók az érzékszervék.
2: Arra utalok, hogy például nézel egy filmet, a tévé távirányítón te beállítod mondjuk 9-esre, mert neked az úgy pont ideális, és akkor a párod mondja, hogy nem lehetne halkabbra venni, miért üvölt. És akkor így nem értem, hogy miről beszélsz. Tehát én éppen, hogy hallom. Tehát ez a nagyon nagy, tehát ilyen nagyobb a különbség.
0: Az durva. Vagyis az a durva, amikor fejhallgató van rajtad, úgy nézel tévét, és bögdös, hogy nem lehetne halkabbra venni.
2: Hát igen, hát az mondjuk már mindennek a teteje.
0: És akkor kiderül, hogy nem a tévét, hanem hangosan veszel levegőt. Már az is zavarja, ha levegőt veszel. Hát ez a baj ezzel.
2: Lélegzik még a francba tényleg, még mindig lélegzik.
0: És én akárhány emberrel beszéltem, ez mindig inkább a férfi-nő kapcsolatában mindig a nőket kezdik el zavarni bizonyos dolgok. Tehát én azt szeretném, hogyha a nők nem mennének el fültisztításra.
1: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: Ennyi fért bele a mai keltetőben, de holnap reggel ismét megtöltjük majd a műsoridőt rengeteg jó zenével, meg annyi információval, jó kedvel s nevetéssel. Köszi már a figyelmeteket, itt volt Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Csóközön!
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a keltető.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Letartóztatták a balatoni amokfutás gyanúsítottját, biztonságosnak találták az ellenőrzött tanszereket. Zéró toleranciát hirdetnek a kisebbségek elleni erőszakkal szemben. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Letartóztatták azt a férfit, aki a gyanú szerint kábítószer hatása alatt menekült a rendőrök elől a Balatonnál. Az ügyészség tájékoztatása szerint a sofőr augusztus 20-án Tihany térségében közlekedett bizonytalanul, majd a rendőrintézkedés után nagy sebességgel továbbhajtott. Menekülés közben kerékpár úton haladt, tilos jelzés és leengedett sorompó ellenére hajtott át egy vasúti átjárón. Több szolgálati autónak is neki ment és gyalogos rendőrök felé hajtott. Négy rendőr könnyebben megsérült, a járművet végül Balatonfüreden egy villanyoszlopnak ütközés után tudták megállítani. A férfit többek között hivatalos személy elleni erőszakkal, közúti veszélyeztetéssel és bódult állapotban elkövetett járművezetéssel gyanúsítják. Minden ellenőrzött tanszer megfelelt a termékbiztonsági követelményeknek az iskola kezdéshez kapcsolódó hatósági vizsgálatokon. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint műanyag toltartókat, ceruza és tollvégdíszítőket, zsírkrétákat és gyurmákat is ellenőriztek. A szakemberek egyebek mellett azt vizsgálták, hogy van-e termékekben egészségre veszélyes mennyiségű ólom, kadmium vagy réz, illetve a PVC alapú tanszereknél a ftalát tartalmát is nézték. A hatóság szerint egyik vizsgált termék sem jelentett egészségügyi kockázatot. Az NKFH ugyanakkor azt javasolja a szülőknek, hogy vásárláskor ne csak az árat, hanem a minőséget, a tartósságot és a kivitelezést is vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Rekordforgalmat ért el a MÁV Plus alkalmazás augusztus 9 és 16-a között. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint egy hét alatt 546 ezer jegyet és bérletet vásároltak az applikációban összesen 526 millió forint értékben. A miniszter szerint az elmúlt hónapokban jelentős fejlesztések történtek, a cél pedig az, hogy az alkalmazás valódi integrált közösségi közlekedési felületté váljon. Június közepe óta nemzetközi vasúti jegyet is lehet vásárolni, júliusban pedig visszakerült a valós idejű térképes utastájékoztatás. Az új rendszerben a vonatok, hívek mellett régiós nézetben a helyközi buszok is követhetők.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.

0: kettős antihatásban lesz részünk, emiatt fejfájás, migrénbérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek. Jellemző lehet a fáradékonyság, a bágyadság és dekoncentráltság. A maximumok 27-32 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: 10 múlt 4 perccel. Remélem ezt a délelőttet is együtt töltjük itt a Sunshine FM-en, hogy aztán majd együtt érkezzünk meg a délutánba. Kettőig számíthat szám is a legjobb zenékre, sok információra, hasznos hírre. De mindezt természetesen most is egy ellenállhatatlan zenei köntösbe csomagoljuk.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Bácsi Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Hello Sunshine FM, vidám délelőtt mindenkinek, köszi, hogyha ma is velünk rádióztok. Remélem, jól telik és hogy jól indult a napotok, na de nézzük már is az orvos meteorológiát, mert hát tiszta káosz lesz ez a mai nap. Furcsán viselkedik nagyon ugyanis ez a kettős front. A talajon inkább ez hidegfront jellegű hatásai vannak, míg a magasabb légrétegekben melegfront jellegűek. A kettős front a nap első felében inkább nyugaton, aztán fokozatosan északkelet irányba haladva fejti ki a hatását, szóval jön felénk, és egyértelműen komoly terhelés alatt lesz a keringési rendszerünk és a szívünk, a tüdőnk. Gyakori a szívelégtelenség, erős mellkasi panaszok, nehéz légzés, bizonytalanság érzet, szédülés, ilyesmiket okozhat, és sajnos a következő napokban sem jut nyugalomba majd a légkör. De tudjátok mit, ma már eleget hallottunk, erről majd beszéljünk a következő napokban. Most viszont induljunk a jó zenékkel. Itt van már is egy dal, ami tavaly óta nagyon népszerű, pedig már egy réges-régi dal, de a TikTok felkapta Kato-t, itt a Turn the Lights Off.

0: Hogy a vihar a szárnya.
1: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
2: Egy egészen érdekes új kutatásról beszélünk ma. A tudósok és a kutatók szerint ugyanis már napi 3 perc sétával is csökkenthetjük a rák kockázatát. Na de mit is mond pontosan ez az új kutatás? Nem feltétlenül kell órákat tölteni az edzőteremben ahhoz, hogy a mozgásnak mérhető egészségügyi előnye legyen. Egy új kutatás szerint az ülő életmód helyett akár kis mennyiségű mozgás is jelentős egészségügyi előnyökkel járhat. A kutatók közel 60 ezer felnőtt adatait elemezték, és azt találták, hogy már napi 3 perc intenzív mozgás is összefügghet alacsonyabb daganat kockázattal. A könnyű séta vagy állás is kedvezőbb volt az ülésnél, de minél intenzívebb a mozgás, annál nagyobb természetesen a kedvező hatása egyenes arányosan. Az eredmények szerint a napközbeni rövid aktív időszakok is összeadódhatnak, így nem kell feltétlenül egyszerre hosszú ideig mozogni ahhoz, hogy tegyünk az egészségünkért. A vizsgálat egyik fontos megállapítása, hogy nem kizárólag a kifejezetten intenzív edzés lehet értékes. Már egy rövid kis séta is számít. A kutatók modellje szerint körülbelül 15 perc könnyű mozgás, például egy rövid kényelmes séta hasonló kockázat csökkentéssel függött össze, mint egy fél órás állás. És hogyha ezt többször tesszük meg, ezeket a kis mozgásokat, sétákat, a nap folyamán ezek összeadódnak. A kutatók szerint napi 3 perc erőteljes mozgás hasonló mértékű kockázat csökkentéssel függött össze, mint 90 perc könnyű aktivitás. Ugyanakkor fontos azt is elmondani, hogy azért ez a 3 perc, ez nem csodaszer.
1: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

0: Sunshine FM első bemelegítő dzsúszos óránk végét értük el, de hajrá, gyerünk tovább előre, a munkaidő legjobb zenét a továbbiakban is nálunk találjátok, maradjunk együtt. A következő órában pedig felidézzük ma is a nap legérdekesebb eseményeit, híres szülinaposait és a névnaposokról sem fogunk elfeledkezni. A csillagok szokásos üzeneteit is elhozza nekünk majd Kata a horoszkópokban, én pedig a nagyon sok jó zenét szállítom folyamatosan, például erre az órára is jut még egy. Ez a legutóbbi Lady Gaga, a Dead Dance szól még a hírek előtt.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Csak jó zene.
1: Sunshine FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan

0: Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
1: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: A debreceni alkugyás szerint nem történt környezetszennyezés. Két tűzijáték is lesz a Debreceni Egyetem gólyát táboraihoz kapcsolódva. Orosz támadóval erősített a Deaci Ikorong csapata. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Nem történt környezetszennyezés a debreceni akkumulátorgyárban, ezt közölte a vállalat, miután korábban hatósági ellenőrzésen tártak fel hiányosságokat a telephelyen. A cég tájékoztatása szerint a májusi vizsgálat során több adminisztratív és hulladékgazdálkodási problémát találtak, például hiányos feliratozást, nem megfelelő jelöléseket, valamint pontatlan üzemnaplót. A vállalat azt írta, az ellenőrzés után megtette a szükséges intézkedéseket, képzést tartott az érintett munkavállalóknak és belső ellenőrzéseket vezetett be. A hatóság júliusban már azt állapította meg, hogy a korábbi hiányosságokat megszüntették. A cég a kiszabott környezetvédelmi bírságot tudomásul vette és megfizeti. Két tűzijáték is lesz a Debreceni Egyetem idei gólya táboraihoz kapcsolódva. Az egyetemi hallgatói önkormányzat tájékoztatása szerint a gólya táborokat idén két turnusban rendezik meg. Az első augusztus 24 és 27-e között, a második pedig augusztus 31 és szeptember 3-a között zajlik. A hagyományoknak megfelelően mindkét turnus utolsó estején, augusztus 26-án és szeptember 2-án várható tűzijáték előre láthatóan 21 óra 30 és 21 óra 40 között. A helyszín a Debreceni Egyetem főépülete előtti egyetemi téri park lesz. A szervezők szerint a tűzijáték a korábbi évekhez képest rövidebb ideig tart majd. Újabb támadóval erősített a Deaci Ikorong csapata. A debreceniekhez a 30 éves orosz center Jevgenyi Stepanov érkezik, aki legutóbb Kazasztánban szerepelt. A 193 cm-es magas játékos pályafutása során Oroszországban, Fehér Oroszországban és Kazasztánban is játszott, több bajnokságban is pont erős teljesítményt nyújtva. Legutóbb idényben 47 alapszakasz mérkőzésen 21 gólt és 46 gólpasszt jegyzett, vagyis 67 ponttal zárt és csapata egyik legeredményesebb játékosa volt. A támadó szerint versenyképes csapatot ismert meg Debrecenben, és az edzések színvonalával is elégedett. Szerződtetésével tapasztalt pontos centerrel bővül a Deac kerete. Új 127 lakásos lakópark épülhet Debrecenben a Kassai út mentén. A beruházásról szóló telepítési tanulmánytervről a város közgyűlése dönthet a következő ülésen. A fejlesztés a Kassai út, a Jánosi utca, a Mikes-Kelemen utca és egy gyalogút által határolt, jelenleg alul hasznosított barnamezős területet érintene. A tervek szerint a lakások mellett három földszinti kereskedelmi egység, valamint egy 133 férőhely és mély garázs is épülne. Középiskolások ötleteit várják a Projekted a jövőd versenyre. Középiskolásoknak hirdetett versenyt az Agora Tudományos Élményközpont, a Common Debrecen és a Demke. A Projekted a jövőd elnevezésű pályázatra 9-12. Évfolyamos diákok jelentkezhetnek egyénileg vagy legfeljebb három fős csapatokban. Olyan kreatív, tudományos és technológiai ötleteket várnak, amelyek fenntarthatóbbá tehetik az iskolák működését, segíthetik a diákok jóllétét vagy közösségi problémákra adhatnak választ.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Erősödik a Pallagfi

0: Leszúrása. A pallagfű virágporára allergiás egyéneknél hamarosan jelentkezhetnek az allergiás tünetek. A csanálfélék és a kenderfélék pollen koncentrációja közepes tartományban alakul. Egy-egy futó zápor zivatar csökkentheti. A maximum a 9-18 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: 3, 2, 1, go! Most pedig jöjjön egy újabb óra a Juice-szal. 11 múlt 4 perccel, és mindjárt hozom a nap fontos eseményeit augusztus 25-ére, de azért az mindenképp nagyon érdekes, hogy egy hét múlva ilyenkor már szeptember 1-e lesz. Na, de mi kezdünk már is Olivia Dean dalával.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, annyira, őrült és jó az
2: egész. A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: kedd délelőtt vége felé járunk lassan, így 4:12-t elhagyva, de már mindenki gondolom képzeletben az ebédidőn mélázik, na de azért a munkával is tessenek foglalkozni, mi is ezt tesszük, hiszen a mi dolgunk az az, hogy folyamatosan jó hangulatot és friss, aktuális információkat közvetítsünk hallgatóink felé, úgyhogy ezt teszünk a továbbiakban is. Most például a benzináról, hát nyugodt szívvel mehetünk holnaptól is tankolni, hiszen a mai bejelentések is elmaradtak, és már ez is jó hír, nem emelkedik az benzin és a gázolajára sem, viszont nem csak a benzinára, forint is alig mozdul mostanában, viszont a csillagok folyamatosan mozgásban vannak, és folyamatosan küldik az üzeneteket, ezeket Kata napról napra dekódolja nekünk, és ma is elmondja mindenkinek, hogy mit üzennek a csillagok.
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kos tüzes energiái ma csúcsra járnak, de figyeljen rá, hogy a nagy rohanásban ne hagyja figyelmen kívül a részleteket. A bika gyakorlatias szemléletével könnyedén átlátja a kaotikus helyzeteket, s ma egy jó pénzügyi döntést is megléphet. Az ikrek szellemes megjegyzéseivel és gyors észjárásával könnyen a társasági élet középpontjába kerül a nap folyamán. A rák ma fokozott odaadással fordul a kollégái felé, és támogató jelenléte sokaknak nyújt valódi kapaszkodót. Az oroszlán alkotókedve szárnyal ezen a napon, így bátran előrukkolhat a legmerészebb elképzeléseivel is. A szűz éles elemzőkészsége segítségével pillanatok alatt kiszűri a rejtett hibákat a kezei közé kerülő anyagokban. A mérleg a kiegyensúlyozottságra törekszik a mindennapjaiban, így hát egy kellemes esti séta teljesen feltöltheti az akkumulátorait. A Skorpió alapossága nem ismer határokat, így ma olyan információkra bukkalhat, amelyek komolyan támogatják a terveit. A nyilast szabadság szeretete ma mozgásba lendíti, ezért a szünetekben iktasson be egy kis frissítő, kültéri kikapcsolódást. A bak elhivatottsága meghozza a megérdemelt elismerést, és a kitartó munkája lassan látványos sikerré formálódik. A vízöntő nyitott az újszerű megközelítésekre, s egy kreatív ötlet alkalmazásával jelentősen lerövidíti a teendők idejét. A halak empátiája és művészi érzékenysége ma előtérbe kerül, így érdemes valamilyen kreatív tevékenységbe fognia.
1: Sunshine FM asztrológia.

mai délelőtt utolsó órájában vagyunk, csak jó zene nálunk folyamatosan, és jöjjenek a nap fontos történései, sztárszüli naposai augusztus 25-én. Először is köszöntjük a Lajosokat, de Patricia névnap is van ma. Ezen a napon született a legendás színész Sean Connery, 96 éves lenne ma. Neil Armstrong, ugye ő az első ember, aki a Holdra lépett, 14 éve hunyt el napra pontosan, és még egy szomorú évszám, a Bahamákon repülőgép balesetben ezen a napon vesztette életét Aaliyá, óriási reményeket fűztek hozzá, mindössze 25 éves volt a popcsillag, amikor ebben a szerencsétlen balesetben elhunyt. De vannak ám szülinaposaink is, Claudia Schiffer, a világhírű ex-fotómodell 56 éves lett ma, és emlékeztek még Zentai Márkra? Ilyen kis érdekes haja volt, és a Mencs meg szerelmet énekelte, ami óriási sláger volt tőle, 37 éves ő, mi pedig már is folytatjuk jó zenékkel.

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

perc múlva dél, te pedig a továbbiakban is a Sunshine FM-et hallgatod, és mint mindenki tudja, déli óránkban a sok jó zene mellé sok hasznos információt hozunk, nem csak, hogy a katasztrófa védelem megyei szóvivője mondja el az elmúlt napok történéseit, eseteit, de a navigációban nagyon sok hírrel segítjük majd az autósokat, elmondjuk nekik, hogy melyik útvonalon érdemes türelmesebbnek lenni, melyiket érdemes kerülni, és hogy hol haladhatsz gyorsabban a célod felé. Persze te is írhatsz nekünk bárhonnan, ha dobnál ránk egy üzenetet, akkor 0620 316 3000, ide jöhet SMS és Viber.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Tudtad, hogy a zenehallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Születésnap, névnap, házassági évforduló.
3: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
2: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Szabálytalanságokat találtak a debreceni akkumulátorgyárnál. Új bérlakásrendszert vezetne be Debrecen. Karbantartás miatt sávlezárás városunkban. Földi Betti vagyok, éven részletek.
1: Ez a Civis Krónika.
2: Szabálytalanságokat tártak fel a debreceni akkumulátorgyárnál egy szúró próbaszerű hatósági ellenőrzésen. A vizsgálat szerint több hulladékgazdálkodási és adminisztratív hiányosság is volt a telephelyen. Egyes hulladékoknál hiányzott a megfelelő feliratozás, nem volt mindenhol egyértelmű a veszélyességi jelölés, és az üzemnapló sem felelt meg teljesen az előírásoknak. A hatóság később megismételte az ellenőrzést, ekkor már azt állapította meg, hogy a korábban feltárt problémákat megszüntették. Az ügyben 10 millió forintos környezetvédelmi bírságot szabtak ki. A vállalat közlése szerint a bírságot tudomásul veszik és megfizetik, ugyanakkor hangsúlyozták, környezetszennyezés nem történt. Új alapokra helyezni az önkormányzati bérlakásrendszer Debrecen. A város új lakáskoncepciója és bérlakás rendelete szerint a jövőben elsődlegesen szociális szempontok alapján hasznosítanák a bérlakásokat, miközben bővítenék a megfizethető lakhatási lehetőségeket és fejlesztenék a meglévő önkormányzati lakásállományt. A rendelet hatályba lépése után 200 bérlakás válna elérhetővé kizárólag szociális alapon. Megszűnne a lakbérliciten alapuló versenyeztetés, helyette szempontrendszer alapján sorolnák az igénylőket. Előnyt jelenthet például a többgyermekes vagy egyszülős családi helyzet, az alacsonyabb jövedelem, a fogyatékosság, a tartós betegség vagy a gyermekvédelmi szakellátásból való kikerülés. Az új szabályozás október 1-én léphet hatályba. Megszüntették a büntetőeljárást azzal a nővel szemben, aki tavaly ősszel motorost ütött el Debrecen belvárosában. Az autós egy kereszteződésben balra kanyarodás közben későn észlelte a szemből érkező, elsőbséggel rendelkező motorkerékpárost. A sértett 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülés szenvedett. A gyanúsított beismerte felelősségét, és mindkét fél kérte a közvetítői eljárást. Ennek során megállapodtak a jóvátétel módjáról és mértékéről, amelyet a nő maradéktalanul teljesített. A debreceni járási ügyészség ezért a közúti baleset gondatlan okozása miatt indított eljárás megszüntette. Ősi mesterségek és különleges portékák töltötték meg a hortobágyi hídi vásárt. Ősi mesterségek, kézműves portékák és hamisítatlan vásári hangulat várta a látogatókat az idei hortobágyi hídi vásáron. A 9 lyukú híd közelében szörmekészítők, szarukarcolók, kádárok és helyi termelők kínálták portékáikat. A választékban traktormintás, babaruhák, karikás ostorok, cifraszűrők, kézzel készített szarvak és hagyományos fahordók is szerepeltek. A látogatók a régi mesterségek munkafolyamataiba is betekinthettek, miközben a vásári kínálatból természetesen a klasszikus ételek és italok sem hiányoztak. A rendezvény idén is a hortobágyi hagyományok egyik leglátványosabb eseménye volt. Módosult a debreceni 70-es vonalcsoport menetrendje. A DKV tájékoztatása szerint a változás a 71-es, a 71-as, a 71-h-s, a 72-es és 73-as autóbuszokat érinti, elsősorban az északnyugati gazdasági övezet utazási igényei miatt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Sunshine Sport Arena.
3: Sportíreink következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A Berettyóújfalut fogadta a Futsal NB egy második fordulójában az A-Studio Futsal Nyíregyháza. A hazaiak Tolnai Rokkó révén vezetést szereztek, de csak egyenlített, így a szünetben 1-1 volt az állás. Fordulás után Gregori büntetőt harcolt ki, melyet értékesített, majd Szabó Lajos egy szabadrúgásból tovább növelte a Nyíregyháza előnyét. 5-4 elleni játékra váltott a Berettyóújfalu, levitte a kapusát és Rábő János szépített, de csak pedig a hajrában egyenlített is, így 3-3 lett a végeredmény. Újabb támadóval erősít a Deaci Jégkorong csapata. A 30 éves orosz center Jevgenyi Sztyepanov a kazasztáni Gornyák Rudnyi csapatától érkezik Debrecenbe. Sztyepanov számára különösen eredményesnek bizonyult a kazasztáni időszak. A 2019-20-as idényben a Gornyák Rudnyi színeiben 52 mérkőzésen 41

0: pontot jegyzett. A legutóbbi szezonban az alapszakasz során 47 mérkőzésen 21 gólt és 46 gólpasszt jegyzett, így 67 ponttal zárt. A rájátszásban pedig további 3 asszisztot tett hozzá a teljesítményéhez, csapata egyik legeredményesebb játékosa volt. A karneváli eseményeket követően augusztus 26-a és 30-a között újra 3x3-as kosárlabda világversenyek házigazdája lesz Debrecen. Az idén már 12. alkalommal megrendezésre kerülő kosárlabda fiesta ezúttal is 3 sorozattal jelentkezik a nagy templom előtt felállított arénában. A női és férfi csapatok pénzdíjas versenye mellett most is helyet kapott a programban az U21-es Nemzetek Ligája is. Ezek voltak a sporthírek, köszönöm figyelmüket, hallgassanak bennünket a folytatásban is.
1: Kettős fronti hatásban lesz részünk, emiatt fejfájás, migrén, vérnyomás problémák egyaránt jelentkezhetnek. Jellemző lehet a fáradékonyság, a bágyadság és dekoncentráltság. A maximumok 27-32 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Szép napot kívánok mindenki számára.
3: Tehát egy nagyon fontos változásról szeretnék beszámolni. A Diószegi úton a lakosterület vége jelző táblától a horgásztóig leszerélték a táblákat, és most már 50 km/h jelző táblát helyeztek ki. Itt nagyon-nagyon sok helyen fölhívják a figyelmet, és nagyon kérek mindenkit, hogy tartsák be a szabályokat, mert ellenőrizik ezt az útszakat. A Debrecen belterületére visszatérve a Füredi út a Szigekerttől egészen a Bentérig, én azt mondom, hogy akinek nincs dolga, arra ne menjen, mert óriási a szintkülönbség. Munkagépek vannak, munkások vannak az út mentén, tehát most már gőzerével készülnek a befejezésre. Hát kitartást és balesetet ezeket is kívánok mindenki.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván

déli óránk végét értük el, de remélem a továbbiakban is itt maradtok nálunk, hiszen tudod, ma is kettőig kavargatjuk együtt a Juice-t itt a Sunshine FM-en. És most már az is kezd körvonalazódni, hogy a múlt héten mára a beígért csapadékból mi lesz, minek van valóság alapja. Hát annak, hogy országos eső lesz, nulla az esélye. Úgy tűnik, hogy főként a Dunántúl délnyugati és nyugati részén, valamint a déli megyékben lesz ebből elszórtan zápor, zivatar. Szóval sajnos az országos aszályhelyzet nem szűnik meg, és holnaptól ismét szárazabb levegő áramlik felénk, csütörtöktől pedig visszatér a hőség. Érdekes, múlt héten még teljesen más volt a kép. Na de jöjjön inkább az óra búcsúdala. Volt egy

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: A változások előkészítésébe pedagógusokat, intézményvezetőket, szülői és szakmai szervezeteket is bevonnak. A cél, hogy minden gyermek a szükségleteinek megfelelő segítséget kapjon az iskolában. Az illetékes hatóságokhoz és a minisztériumhoz fordult Tompa Enikő a debreceni déli ipari park vízfogyasztása miatt. A Tiszapárt debreceni képviselője, a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vezetőjével, Kozma Évával egyeztetett, majd közölte. Személyesen is tájékozódott a térség vízhasználatáról. Az ügyben haladéktalan intézkedést kért az illetékes szervektől. Tompa Enikő emellett kerekasztal beszélgetést is kezdeményezne, amelyen a hatóságok, a vízművek és a civil szervezetek közösen tárgyalhatnák meg a felmerült kérdéseket. Középiskolásoknak hirdetett versenyt az Agora Tudományos Élményközpont, a Come on Debrecen és a Demki. A projekted a jövő elnevezésű pályázatra 9 és 12. évfolyamos diákok jelentkezhetnek egyénileg vagy legfeljebb 3 fős csapatokban. Olyan kreatív, tudományos és technológiai ötleteket várnak, amelyek fenntarthatóbbá tehetik az iskolák működését, segíthetik a diákok jólétét vagy közösségi problémákra adhatnak választ. A pályamunka lehet többek között prezentáció, videó, prototípus vagy mobil alkalmazás is. Jelentkezni szeptember 7-ig lehet, a döntőt pedig szeptember 25-én a kutatók éjszakáján rendezik. 4 millió látogatót vonzott az idei debreceni virágkarnevál, amelyen több mint 5000 résztvevő szórakoztatta a közönséget. A 6 napos rendezvény sorozatban több mint 350 program valósult meg, 12 virágkocsi gördült végig a városon, a kompozíciókhoz pedig több 100 000 virágot használtak fel. 4 helyszínen összesen 49 koncertet és zenei produkciót rendeztek, 20 országból érkeztek idén fellépők. A karneváli menet mintegy 8 kilométert tett meg Debrecenben, a rendezvény lebonyolításán pedig körülbelül 200 ember dolgozott. Akár alkalmazottanként 2 millió forintos bírságot is kaphat az a munkáltató, aki nem jelenti be alkalmi vagy idény munkását, figyelmeztetett a NAV. Súlyosabb esetben az üzlethelyiséget is lezárhatják, a vállalkozás pedig felkerülhet az adóhatóság nyilvános listájára. A bejelentést minden esetben még a munkavégzés megkezdése előtt kell megtenni, erre online, mobil alkalmazásban vagy telefonon is van lehetőség. A NAV arra figyelmeztet, hogy jelentősebb adótartozás esetén a munkáltató nem jogosult egyszerűsített foglalkoztatásra, amíg tartozását nem rendezi.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Holnap Debrecen környékén napos, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad, délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: ez itt a Juice. Utolsó óránkat is telepakoljuk a legjobb zenékkel, úgyhogy jó hangosan élvezd mindezt. Én pedig a mikrofon mögül még délután 2-ig beszélek hozzád. Ígérem, hogy keveset. Na de most kezdjük jó zenékkel!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Csak jó zenék. Mixben.
2: Ez a Juice.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: A Juice Boy utolsó órájában vagyunk. Hello 93.5 Sunshine FM Debrecen és térsége. Nem elfelejteni, hogy most vasárnap a nyár talán egyik legédesebb rendezvényére kerül sor, ugyanis Méz fesztivál tartanak majd Bocskai kertben, és fontos dolog, hogy a belépés és a rendezvény összes programja ingyenes. Augusztus utolsó vasárnapján telik meg újra élettel majd, és a Méz édes illatával a település közkedvel találkozó helye. Bocskai kert önkormányzata ugyanis szeretettel vár mindenkit. A Németh László általános iskola melletti térrel, ez a Baross Gábor utca 19-nél található. Felsorolni is sokáig tartana, hogy mennyi program és lehetőség várja a kilátogatókat. Azért az egy fontos dolog, hogy 3-kor majd Gáspár Laci koncert lesz. Na de mi már is megyünk tovább a ma reggel legjobb pillanataival.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Vagy azt tapasztaltam, hogy a nőknek néha érzékenyebb a fülük. Tehát ők mindent meghallanak. Hát ezért van az, hogy ők mindenről tudnak.
3: Mindent hallanak, mindent éreznek, az orrukat, tehát olyan az érzékszervék annyira kivannak, de ez csak akkor abban a házasságban, ahol utálják egymást. Ott kifejezetten jók az érzékszervek.
2: Arra utalok, hogy például nézel egy filmet, a tévé távirányítón te beállítod mondjuk utána 9-esre, mert neked az úgy pont ideális, uh-huh. És akkor a pálod meg, hogy nem lehetne halkabbra venni, miért üvölt. És akkor így nem értem, hogy miről beszélsz. Tehát én éppen, hogy hallom. Tehát ez a nagyon nagy, tehát ilyen nagyobb a különbség.
3: Az durva. Vagyis az a durva, amikor fejhallgató van rajtad, úgy nézel tévét, és bögdös, hogy nem lehetne halkabbra venni.
2: Hát igen, hát az mondjuk már mindennek a teteje.
3: És akkor kiderül, hogy nem a tévét, hanem hangosan veszel levegőt. Már az is zavarja, ha levegőt veszel. Hát ez a baj ezzel.
2: Lélegzik még a francba tényleg, még mindig lélegzik.
3: És én akárhány emberrel beszéltem, ez mindig inkább a férfi-nő kapcsolatában mindig a nőket kezdik el zavarni bizonyos dolgok. Tehát én azt szeretném, hogyha a nők nem mennének el fültisztításra.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék. Mixed.
1: Ez a Juice.

0: Sunshine FM programajánló.
1: Akkor át fog robbanni Nyíregyháza főtere augusztus 26-án este 7:30-kor, hogy még a szomszéd utcákban is dúdolni fogják a slágereket. Nagy Bogi hozza el az arany és platina lemezeinek legütősebb dalait, a Jól leszek újrától a Félekig, úgyhogy garantált a hangszál próbáló öröméneklés. Mivel a belépés ingyenes, tényleg semmi nem ment meg titeket attól, hogy élőben dőljön rátok a popvarázs. Pattog a labda, ézzanak a vonalak, és a világ legjobb kosarasai költöznek be a debreceni főtérre. Augusztus 26-a és 30-a között a 3x3-as kosárlabda elitje csap össze Debrecenben, közvetlenül az ikonikus nagy templom előtt felépített arénában. Látványos zsákolások, pörgős meccsek és lehengerlő hangulat vár rád a nyár utolsó napjaiban. Ne csak a tévében nézd, szurkolj élőben Debrecenben!
2: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM programajánló.
2: Csak jó zenék, mixben.
0: Ez a Juice.

véget ért a Juice ma, augusztus 25-én. Komoly dátum ez, kérem szépen, hiszen kereken egy hét múlva szeptember 1-e lesz. Szóval megindult a visszaszámlálás, én pedig azt kívánom mindenkinek, hogy ezt az egy hetet még töltsen nagyon-nagyon tartalmasan, és legyen benne még rengeteg élmény. Az, hogy rengeteg jó zene legyen benne, pedig legyen a mi gondunk a továbbiakban is jó, mert ezt még garantáljuk a nap minden percében. Így tesz majd Roli is, 2 és 6 óra között ő zenél neked, Váci Zoli pedig már a búcsúzik. Köszi, ha hallgattál, csokolom!

0: a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt.
3: Személyesen a Búzatér 7 pere alatti irodánkban.
2: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Módosítja a kormány az idei költségvetést. Sztrájk is jöhet, ha nem emelik az oktatást segítők bérét. Jelentős létszámhiányt tárt fel a belügyminisztérium a rendvédelemben. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Módosítja a kormány a 2026-os költségvetést, a felülvizsgált hiánycélt a GDP 7,5%-ában határoznak meg. A pénzügyminisztérium szerint az intézkedések idén mintegy 700 milliárd forinttal csökkenthetik az állami kiadásokat. Emellett 500 milliárd forintos havária alapot hoznak létre, elsősorban az asszály és az energiaválság rendkívüli költségeinek kezelésére. A módosítás tartalmazza szoruló gyermekek 100 000 forintos iskola kezdési támogatását, a vényköteles gyógyszerek áfamentességét és a tűzifa áfájának csökkentését is. Megerősíteni a sajátos nevelési igényt.

0: hátra gázolt egy kerékpárost. A kormány társadalmi egyeztetésén a válaszadók csak nem 70%-a támogatja, hogy az extrém gyorshajtás önmagában is súlyosabb, akár büntetőjogi szankcióval is járjon. Korábban a szabadságvesztés és a jármű elkobzásának lehetősége is felmerült. Sztrájkot helyezett kilátásba a pedagógusok szakszervezete, ha rövid időn belül nem rendezik a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérét. Totyik Tamás elnök szerint pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák és pénzügyi munkatársak jelenleg jellemzően a garantált bérminimumnál mindössze 7%-kal keresnek többet. A kormányprogram 25%-os emelést tartalmaz. A legutóbbi egyeztetésen azonban a szakszervezet szerint azt közölték, hogy erre jelenleg nincs költségvetési fedezet. Totyik ugyanakkor hangsúlyozta, egyenlőre nincs sztrájkhelyzet, az egyeztetések folytatódnak. Jelentős létszámhiányt tárt fel a rendvédelmi szerveknél a belügyminisztérium, közölte Pósfai Gábor. A tárcavezető szerint már elindult a rendészeti szervek átalakítása az úgynevezett egy feladat, egy szerv alapján, miközben megkezdődött a bérrendszer teljes felülvizsgálata is. A korábban leszerelt rendvédelmi dolgozók közül több mint 1000-en jelezték visszatérési szándékukat. A minisztérium emellett vizsgálja a TAO rendszert, és több mint 1 tucat jogszabálymódosítást készít elő az őszi parlamenti ciklusra. Pósfai szerint az átvilágítások nagy része most jut olyan szakaszba, amikor további részleteket hoznak nyilvánosságra.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Holnap kellemes, többnyire napos idő várható térségünkben, időnként kevés felhővel, csapadék nem valószínű. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
3: Szücsinek, köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes délutánt mindenkinek, 2 múlt már 4 perccel, Nyíregyházán tessék vigyázni a Kert utcán, korábban ott mértek, Debrecenben is várják a szabálytalankodókat a Kassai úton. Egyéb infókra kíváncsi vagyok, 0620-316-3000.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Hát nem nagyon jó fejek vagytok, imádom azt a rádiót.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

0: a Sunshine FM-en. Kínai asztrológiai elemzés. A rovat támogatója Liszkai Judit asztrológus.
1: Kivel hozzanék kell pörög itt a kedd délutánunk is a Sunshine FM-en. 12 perccel fél három előtt pedig sikernaptározzunk, mert ma lezárásnap van. Ez most jó alkalom arra, hogy pontot tegyünk néhány régi ügy végére. Lehet ez egy halogatott feladat, egy elmaradt beszélgetés, vagy akár egy olyan gondolat, amit már túl régóta cipelünk magunkkal. Ma nem az új dolgok elindításán van a hangsúly, hanem azon, hogy rendet tegyünk a múltból maradt szálak között. A lezárásnap üzenete egyszerű, amit ideje befejezni, azt ne húzzuk tovább, mert így tud helyet kapni valami teljesen új. Ezek így kedre a sikernaptárunk szerint a jó tanácsok. Ray Daltonnal megyünk tovább, jön a Blood Running, és mindjárt friss útinfók is jön.

0: Love. Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
3: Nem akartam rommá menni, egy életet.

Már csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam a null, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedés. Továbbra is erős forgalomra kell készülni Nyíregyháza és Nagykeló között. Ugye ott jelzőlámpa irányítja a forgalmat, legyünk körültekintőek és megfontoltak. Szintén Nyíregyházan az Almatárolónál Trafi Box, aktívan várják a szabálytalankodókat, és Debrecenbe is tessék vigyázni a Kassai úton, valamint a Balmazújvárosi úton. Ha egy bífút van, akkor várom 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: igazi újdonságok. Do you believe in shooting stars? Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: változatos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Glass Animals Heat Waves a kedvencek között, 3 óra mindjárt, így átadom a terepet Szücsinek, mert jönnek a friss.
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Sztrájkot helyezett kilátásba a pedagógusok szakszervezete, ha rövid időn belül nem rendezik a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérét. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket!
0: Köszönjük szépen, már mindjárt a legfrissebbekkel, a szerencsére fronthatással ma nem kell számolnunk, viszont a parlag fűre érzékenyeknek lehetnek kellemetlen tünetei, így kitartást nektek. Üzsel, Moving to the Sun, ezzel kezdünk mindjárt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
3: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555.
4: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 55 taxi és Uber Taxi.
2: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
3: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
2: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
3: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
2: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
3: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM, csak jó zene. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Sztrájk is jöhet, ha nem emelik az oktatást segítők bérét. 10 millió forintos bírságot kapott a CETL. Gyurmákat, zsírkrétákat és tolltartókat vizsgált a fogyasztóvédelem. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Sztrájkot helyezett kilátásba a pedagógusok szakszervezete, ha rövid időn belül nem rendezik a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérét. Totyik Tamás elnök szerint pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák és pénzügyi munkatársak jelenleg jellemzően a garantált bérminimumnál mindössze 7%-kal keresnek többet. A kormányprogram 25%-os emelést tartalmaz. A legutóbbi egyeztetésen azonban a szakszervezet szerint azt közölték, hogy erre jelenleg nincs költségvetési fedezet. Totyik ugyanakkor hangsúlyozta, egyenlőre nincs sztrájkhelyzet, az egyeztetések folytatódnak. 10 millió forintos bírságot szabott ki a Környezetvédelmi Hatóság a debreceni CETL akkumulátorgyárra. Egy szúrópróbaszerű ellenőrzés során több szabálytalanságot is feltártak a hulladékok tárolásánál és nyilvántartásánál. Több helyen hiányoztak a megfelelő magyar nyelvű és veszélyességre utaló jelölések. Egyes hulladékokat vegyesen gyűjtöttek, és az üzemi gyűjtőhelyeket sem jelölték megfelelően. A hatóság hiányosságokat talált a nyilvántartásban és a létesítmény őrzésében is. Egy hónappal később megismételték az ellenőrzést, akkor már minden rendben találtak. A bírság 30%-a, vagyis 3 millió forint Debrecen önkormányzatához kerül. A Kassai út

0: programoknál igyekeznek a lehető legkisebb zajterhelést okozni. A tűzi játék augusztus 26-án és szeptember 2-án este 9:30 körül lesz az Egyetem téri parkban. A hallgatói önkormányzat közlése szerint a látványosság a korábbi éveknél rövidebb lesz, költségét pedig a gólyák részvételi díja fedezi majd. Biztonságosnak találták az ellenőrzött tanszereket a fogyasztóvédelmi szakemberek. Az iskolakezdés előtt gyurmákat, zsírkrétákat, műanyagtoltartókat, valamint ceruza és tolvégdíszítőket vizsgáltak laboratóriumban. A termékek mindegyike megfelelt az előírásoknak, nem találtak bennük határérték feletti nehézfémeket vagy veszélyes flaktálokat. A hatóság ugyanakkor arra kéri a szülőket, hogy vásárláskor ne csak az árat és a külsőt nézzék, hanem a minőséget és a tartósságot is. A vásárlást igazoló nyugtát pedig érdemes megőrizni az esetleges későbbi reklamációkhoz.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Holnap Debrecen környékén napos, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad, délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen Szucsinak a legfrissebbet, 3 óra után járunk, 4 perccel lesz továbbra is a Sunshine, délután egészen este 6 óráig, ebben az órában játékkal folytatjuk majd, SMS telefon Viber 20 3 16 3000, üzsel, moving to the sun, ezzel indul már is az óra.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A jó zenék, a jó hangulat, meg jó vagytok, ennyi az egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

One Pilots-os, a Street Out a kedvencek között itt a kedd délutánunkban. Még mindig nem vagyunk túl a hét nagy részén, de kitartunk szerintem a mai munkaidőben is, egy jó játék pedig szinte repíti majd a következő perceket. A mai nyerőszám a kódjátékban a 25-ös, ha telefonszámodban valahol ott elbújt, akkor ne habozz nekem elküldeni a kódjáték szót SMS-en vagy Viberen 0620-316-3000. Az óra végén pedig sorsoljuk majd az Oszész Burger Sunshine menüjét. Talk to you, ezzel pörög tovább a délután.

0: hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretlek benneteket reggel, délbe, este. Mindig nagyon-nagyon jók vagytok, és eszméletlen nagy örömet és vidámságot tudtok okozni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Ray és a Where is my husband után pedig horoszkópokkal folytatjuk Kiskata a stúdióban. Szia!
2: Szia, Roli! A kos tüzes energiái ma csúcsra járnak, de figyeljen rá, hogy a nagy rohanásban ne hagyja figyelmen kívül a részleteket. A bika gyakorlatias szemléletével könnyedén átlátja a kaotikus helyzeteket, s ma egy jó pénzügyi döntést is megléphet. Az ikrek szellemes megjegyzéseivel és gyors észjárásával könnyen a társasági élet középpontjába kerül a nap folyamán. A rák ma fokozott odaadással fordul a kollégái felé, és támogató jelenléte sokaknak nyújt valódi kapaszkodót. Az oroszlán alkotókedve szárnyal ezen a napon, így bátran előrukkolhat a legmerészebb elképzeléseivel is. A szűz éles elemzőkészsége segítségével pillanatok alatt kiszűri a rejtett hibákat a kezei közé kerülő anyagokban. A mérleg a kiegyensúlyozottságra törekszik a mindennapjaiban, így hát egy kellemes esti séta teljesen feltöltheti az akkumulátorait. A Skorpió alapossága nem ismer határokat, így ma olyan információkra bukkanhat, amelyek komolyan támogatják a terveit. A nyilast szabadság szeretete ma mozgásba lendíti, ezért a szünetekben iktasson be egy kis frissítő, kültéri kikapcsolódást. A bak elhivatottsága meghozza a megérdemelt elismerést, és a kitartó munkája lassan látványos sikerré formálódik. A vízöntő nyitott az újszerű megközelítésekre, s egy kreatív ötlet alkalmazásával jelentősen lerövidíti a teendők idejét. A halak empátiája és művészi érzékenysége ma előtérbe kerül, így érdemes valamilyen kreatív tevékenységbe fognia.
1: Nagyon köszönjük a mai nyerőszáma 25-ös. Mindenképp játsz velem, hogyha telefonszámodban valahol ott lapul 0620-316-3000. Joe Legend, All of Me, ezzel megyünk tovább.
0: Sunshine FM Asztrológia.

0: Ez volt a One Day a Sunshine, a FM-en nálunk csak jó zene szól, 16 órához érkeztünk, így friss hírek, információk, valamint közlekedési szituációk kis percek múlva, előtte azért a Kold játékunkra pontot teszünk, a 25-ös volt a nyerő szám, és akkor nézzük, hogy ki a szerencsés nyertesünk, Ákosnak pedig gratulálunk, az Oasis Burger Sunshine menüje ma az övé, jó étvágyat, holnap 3 és 4 óra között pedig pörög majd tovább a Kold játék, akkor is érdemes majd fülelni, és ne felejtjétek, most pénteken fődíjsorsolás a Hotel Aurummal, valamint a Valent autóval közös játékunkban, ugye még ezen a héten levadászható a Sunshine MG, bárhol a vételkörzetben egy kék autóról van szó, az elmúlt napokban készült egy pár videó Norbi által, érdemes majd azt is csekkolni. Lady Gaga Dead Dance a következő óra első zenéje, tuti, hogy ez lesz.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A család egészsége mindennél fontosabb. A Bingvi Patikában szakértő tanácsokkal és gondoskodással segítünk. Generációk óta az önök bizalmáért. Bingvi Patika, a gondoskodó választás.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény!
4: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Töltsd le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 55 taxi és Uber Taxi.
1: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
1: Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Szia Roli, Nyíregyháza belterületén több buszszakaszon a felújítási munkálatok javában tartanak. A Rákóczi utcában már végeztek, az útburkolati jeleknek a festése az egy későbbi feladat, addig is körültekintően közlekedjenek, illetve váltsanak sávot. Nagy a délutáni forgalom, ami akár csúcsforgalomszerű, és a vármegyik területén, akár Hajdúban is igen nagy a forgalom, elsősorban főútvonalakon. Debrecen belterületén a Faragtár utcán további forgalomkorlátozás, és a Füredi úton újabb forgalomkorlátozással számoljanak az arra közlekedők. A sebességkorlátozás útszűkület több munkaterületre is vonatkozik. A 33-as főútvonal bevezető szakaszán is igen nagy a forgalom, viszont Ebesnél vegyék figyelembe a 4-es főútvonalon lakottelten kívül a sebességkorlátozást, előzési tilalom és a járműforgalom előtt elzárt területre ne hagysanak rá. Köszönöm, további jó utat és balesetmentes délután.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Jelentős létszámhiányt tárt fel a belügyminisztérium a rendvédelemben. 4 sávosítást sürget Hajdú-Szoboszló a 4-es főúton. Közel 575 000 használt autót cserélt gazdát 7 hónap alatt. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Jelentős létszámhiányt tárt fel a rendvédelmi szerveknél a belügyminisztérium, közölte Pósfai Gábor. A tárcavezető szerint már elindult a rendészeti szervek átalakítása az úgynevezett egy feladat, egy szerv alapján. Miközben megkezdődött a bérrendszer teljes felülvizsgálata is, a korábban leszerelt rendvédelmi dolgozók közül több mint 1000-en jelezték visszatérési szándékukat. A minisztérium emellett vizsgálja a TAO rendszert és több mint 1 tucat jogszabálymódosítást készít elő az őszi parlamenti ciklusra. Pósfai szerint az átvilágítások nagy része most jut olyan szakaszba, amikor további részleteket hoznak nyilvánosságra. A 4-es főút Debrecen és Hajdú-Szoboszló közötti szakaszának mielőbbi 4 sávosítását sürgetik a térség önkormányzatai. Ceglédi Gyula Hajdú-Szoboszló polgármestere szerint a rendkívül forgalmas és balesetveszélyes útszakasz fejlesztése már évtizedek óta várat magára. A kezdeményezést Ebes, Nádudvar, Kaba és Báránd önkormányzata is támogatja. Hajdú-Szoboszló képviselő testülete most azt kéri a kormánytól, hogy biztosítsa a 2x2 sávos bővítéshez szükséges döntéseket és forrásokat. A városvezetés szerint a beruházás közlekedésbiztonsági, gazdasági és turisztikai szempontból is kiemelt jelentőségű. Pótlóbuszok közlekednek augusztus 25-e és 27-e között Debrecen és Nyírábrány között. A MÁV karbantartási munkákat végez a vasútvonalon, emellett elbontják egy használaton kívüli gyalogos felüljáró megmaradt fémszerkezetét is. Vámospércs és Nyírábrány, illetve Nyírábrány és az ország határ között nagygépes vágányszabályozás zajlik, ezért éjszakai zajra is számítani kell. A vonatok helyett Debrecen és Nyírábrány, illetve Érmihályfalva között pótlóbuszok járnak, jellemzően a vonat menetrendjéhez igazodva. A Debrecenen túli szakaszokon a menetrend nem változik. Újabb bérlakás rendeletet és lakáskoncepciót dolgoznak ki Debrecenben. Az önkormányzat szerint a jövőben elsősorban szociális szempontok alapján hasznosítják a városi bérlakásokat, és a rendelet életbe lépése után 200 lakás válhat elérhetővé kizárólag szociális alapon. Megszűnik a lakbérliciten alapuló versenyeztetés, helyette meghatározott szociális szempontrendszer alapján rangsorolják majd az igénylőket. Előnyt jelenthet például a több

0: információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Holnap Debrecen környékén napos, száraz időre készülhetünk, csak kevés felhő jelenhet meg az égen, esőre nem kell számítani. A légmozgás többnyire gyenge marad, délután 28 fok körül alakul majd a hőmérséklet.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, köszönjük szépen a legfrissebbeket, varázslatos délutánt mindenkinek, 4 múlt már 4 perccel, Nyíregyházán tessék vigyázni az almatárolók körül, ott rendőri ellenőrzésre készülhetünk, Debrecenben pedig a Balmazújvárosi mérnek. Lady Gaga, The Dead Dance, ezzel rajtolunk elsőként.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
4: Hi, what's up? This is Lady

Palman és a Szimbak a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, további kellemes délutánt kívánok mindenkinek. 10 perccel fél 5 előtt járunk, és az iskola kezdés előtt jó hír érkezett a szülőknek, mivel a hatósági ellenőrzések szerint minden vizsgált tanszer megfelelt a biztonsági előírásoknak. A szakemberek többek között a káros fémek és egyes műanyagokban előforduló vegyületek jelenlétét is ellenőrizték. Egészségügyi kockázatot szerencsére egyik terméknél sem találtak. Így talán egy fokkal biztonságosabban vághatunk bele a következő tanévben. Katy Perry, The Last Friday Night.

0: FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedés. Továbbra is erős forgalomra kell készülni Nyíregyháza és Nagykeló között. Ugye ott jelzőlámpa irányítja a forgalmat, legyünk körültekintőek és megfontoltak. Szintén Nyíregyházan az Almatárolónál Trafibox, aktívan várják a szabálytalankodókat, és Debrecenben is tessék vigyázni a Kassai úton, valamint a Balmazújvárosi úton. Ha egy bífút van, akkor várom 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: 5 éve hallgatom a Sunshine FM-et, és imádom a zenéiteket.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Szigala és a Riptide a kedvencek között, 5 órához érkeztünk, így a következő órát is megtolom majd kiváló zenékkel, pénzügyi percekkel, illetve programajánlókkal is. Viszont előtte Szücs jön a legfrissebbekkel, mire számíthatunk majd. Szia!
1: Szia Roli, köszöntöm a kedves hallgatókat! Megerősíteni a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási támogatását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. A részletekkel jövök hamarosan a hírekben. Addig is hallgassanak minket.
0: Köszönjük szépen, 5-kor várunk, a következő óránkat elsőként pedig a Think About Us indítja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb

0: ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Tűzd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: Egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Elmaradt a független közmédia testület jelöltjeinek parlamenti meghallgatása. Haladéktalan intézkedést kérnek a déli ipari park vízfogyasztása miatt. Akár 2 milliós bírságot is kaphatnak a be nem jelentett dolgozók után a cégek. Ezek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Elmaradt a független közmédia testület média szakmai jelöltjeinek keddi parlamenti meghallgatása. A halasztást a Tisza párt kezdeményezte, miután több szakmai szervezet is kifogásolta a jelölési folyamatot és az eljárásrendet. A párt szerint szélesebb társadalmi és szakmai egyeztetésre van szükség a döntés előtt. A bizottság többsége támogatta a javaslatot. A testületben 3-3 tagot jelölhet a kormány, az ellenzék és a média szakma. Feladata pedig az átalakuló közmédia tulajdonosi jogainak gyakorlása lesz. A meghallgatás új időpontját egyenlőre nem közölték. Az illetékes hatóságokhoz és a minisztériumhoz fordult Tompa Enikő a debreceni déli ipari park vízfogyasztása miatt. A Tisza párt debreceni képviselője, a Mikepércsi Anyák a Környezetért Egyesület vezetőjével, Kozma Évával egyeztetett, majd közölte. Személyesen is tájékozódott a térség vízhasználatáról. Az ügyben haladéktalan intézkedést kérte az illetékes szervektől. Tompa Enikő emellett kerekasztal beszélgetést is kezdeményezne, amelyen a hatóságok, a vízművek és a civil szervezetek közösen tárgyalhatnák meg a felmerült kérdéseket. Középiskolásoknak hirdetett versenyt az Agora Tudományos Élményközpont, a Kamon Debrecen és a Demki. A projekted a jövő elnevezésű pályázatra 9 és 12. évfolyamos diákok jelentkezhetnek egyénileg vagy legfeljebb 3 fős csapatokban. Olyan kreatív, tudományos és technológiai ötleteket várnak, amelyek fenntarthatóbbá tehetik az iskolák működését, segíthetik a diákok jólétét vagy közösségi problémákra adhatnak választ. A pályamunka lehet többek között prezentáció, videó, prototípus, típus vagy mobil alkalmazás is. Jelentkezni szeptember 7-ig lehet, a döntőt pedig szeptember 25-én a kutatók éjszakáján rendezik. 4 millió látogatót vonzott az idei debreceni virágkarnevál, amelyen több mint 5000 résztvevő szórakoztatta a közönséget. A 6 napos rendezvény sorozatban több mint 350 program valósult meg, 12 virágkocsi gördült végig a városon, a kompozíciókhoz pedig több 100 000 virágot használtak fel. 4 helyszínen összesen 49 koncertet és zenei produkciót rendeztek, 20 országból érkeztek idén fellépők. A karneváli menet mintegy 8 kilométert tett meg Debrecenben, a rendezvény lebonyolításán pedig körülbelül 200 ember dolgozott. Akár alkalmazottanként 2 millió forintos bírságot is kaphat az a munkáltató, aki nem jelenti be alkalmi vagy idény munkását, figyelmeztetett a NAV. Súlyosabb esetben az üzlethelyiséget is lezárhatják, a vállalkozás pedig felkerülhet az adóhatóság nyilvános listájára. A bejelentést minden esetben még a munkavégzés megkezdése előtt kell megtenni, erre online, mobil alkalmazásban vagy telefonon is van lehetőség. A NAV arra figyelmeztet, hogy jelentősebb adótartozás esetén a

0: További kasz délutánt kívánok mindenkinek, Szücsinek pedig köszönjük szépen a legfrissebbeket. 5 óra után járunk már 4 perccel, a Lajosokat, valamint a Patríciákat Isten éltesse, augusztus végén ők is ünnepelnek. Ebben az órában is hozom a fergeteges zenéket, kezdünk elsőként a Sony Foderával.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenék szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: a pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Milyen előnye van a hitelkártyának egy nyaralás során? Erről beszélgettünk a mai pénzügyi percekben Szabó Katalinnal, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjével.
3: Külföldön sok autókölcsönző és szálloda is kizárólag hitelkártyát fogad el a kaució fedezeteként. Ennek hatalmas előnye, hogy nem a saját pénzünk kerül zárolás alá, hanem a hitelkeretünket használják garanciaként. Ugye saját költőpénzünk felett szabadon rendelkezhetünk a nyaralás alatt. A hitelkártyának a legvonzóbb tulajdonsága, hogy meg van határozva egy türelmi időszak, amely időn belül, ha visszatoltjuk a felhasznált keretet, akkor a bank pénzét kamatmentesen használtuk. Itt figyelni kell azonban a tranzakció típusára, ugyanis a vásárlások és a készpénzfelvétel, vagy a hitelkártya mögötti számláról indított utalás eltérő módon kamatozhat, és nem minden tranzakció utáni visszafizetésre vonatkozik a kamatmentesség. Tudatos kártya használattal kibővíthetjük a rendelkezésünkre álló pénzforrásokat, és utólag is ráérünk rendezni a nyaralást követően az esetlegesen elköltött keretösszeget.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank vezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
4: Vagy azt tapasztaltam, hogy a nőknek néha érzékenyebb a fülük. Tehát ők mindent meghallanak. Hát ezért van az, hogy ők mindenről tudnak.
5: Mindent hallanak, mindent éreznek, az orrukat, tehát olyan az érzékszervék annyira kivannak, de ez csak akkor abban a házasságban, ahol utálják egymást. Ott kifejezetten jók az érzékszervek.
4: Arra utalok, hogy például nézel egy filmet, a tévé távirányítón te beállítod mondjuk 9-esre, mert neked az új pont ide. És akkor a pálodnak mondja, hogy nem lehetne halkabbra venni, miért üvölt. És akkor így nem értem, hogy miről beszélsz. Tehát én éppen, hogy hallom. Tehát ez a nagyon nagy, tehát ilyen nagyobb a különbség.
5: Az durva. Vagyis az a durva, amikor fejhallgató van rajtad, úgy nézel tévét, és bögdös, hogy nem lehetne halkabbra venni.
4: Hát igen, hát az mondjuk már mindennek a teteje.
5: És akkor kiderül, hogy nem a tévét, hanem hangosan veszel levegőt. Már az is zavarja, ha levegőt veszel. Hát ez a baj ezzel.
4: Lélegzik még? Ó, a francba tényleg, még mindig lélegzik.
5: És én akárhány emberrel beszéltem, ez mindig inkább a férfi-nő kapcsolatában mindig a nőket kezdik el zavarni bizonyos dolgok. Tehát én azt szeretném, hogyha a nők nem mennének el fültisztításra.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: sings it out.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Bezzon Bone és a Mystical Magical után pedig jönnek a programajánlók Kiskatától. Szia!
4: Szia, Roli! Akkor át fog robbanni Nyíregyháza főtere augusztus 26-án este 19:30-kor, hogy még a szomszéd utcákban is dúdolni fogják a slágereket. Nagy Bogi hozza el az arany és platina lemezeinek legütősebb dalait, a Jól leszek újrától a Félekig, úgyhogy garantált a hangszál próbáló öröméneklés. Mivel a belépés ingyenes, tényleg semmi nem ment meg titeket attól, hogy élőben dőljön rátok a popvarázs. Pattog a labda, izzanak a vonalak, és a világ legjobb kosarasai költöznek be a debreceni főtérre. Augusztus 26-a és 30-a között a 3x3-as kosárlabda elitje csap össze Debrecenben, közvetlenül az ikonikus nagy templom előtt felépített arénában. Látványos zsákolások, pörgős meccsek és lehengerlő hangulat vár rád a nyár utolsó napjaiban. Ne csak a tévében nézd, szurkolj élőben Debrecenben. Jó szórakozást a programokhoz!
3: Nagyon köszönjük, 6 óra után kívánság műsor is jön. Most pedig Jennifer Lopez-zel megyünk tovább. Itt a David Guettával közös Save Me Tonight.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A kezdéstől hallgatom a Sunshine, közös 20 éve, és szuper jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine.

0: My Smith és a Drive Safe, ezzel zártuk a délutános műszakunkat. Köszönöm szépen a figyelmed, mi majd holnap 2-kor a megszokott menetrende szerint folytatjuk majd. Most viszont kívánság műsor jön Norbival, várja zenékéréseket, üzeneteket 0620-316-3000. Egy tuti, hogy elsőként majd Damiano Daviddel kezd, mindjárt a Szola Tájlával közös Talk to Me Szücsi hírei után.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland. Akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van. A vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
1: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
2: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
1: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
2: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
1: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
2: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
1: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
2: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Sorban hátrálnak ki az önkormányzatok a helyi beköltözési szabályokból. Akár 2 milliós bírságot is kaphatnak a be nem jelentett dolgozók után a cégek. Rövidül a tanév, 180 tanítási nap vár a diákokra. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Már 29 település vonta vissza az áprilisi választások óta a beköltözést korlátozó helyi rendeletét, derül ki egy felmérésből. Több polgármester utólag úgy értékelte, hogy a helyi önazonosság védelmében bevezetett szabályok igazságtalanok voltak. Tápió Bicske, Páprándi és Kömlő is többek között azok között van, amelyek megszüntették a korlátozásokat, míg több más település módosította azokat. Hasonló szabályozás megalkotására ugyanakkor továbbra is lehetőségük van az önkormányzatoknak. A kormány egyelőre nem közölte. Tervez-e változtatást az erre vonatkozó törvényi kereteken. Akár alkalmazottanként 2 millió forintos bírságot is kaphat az a munkáltató, aki nem jelenti be alkalmi vagy idény munkását, figyelmeztetett a NAV. Súlyosabb esetben az üzlethelyiséget is lezárhatják, a vállalkozás pedig felkerülhet az adóhatóság nyilvános listájára. A bejelentést minden esetben még a munkavégzés megkezdése előtt kell megtenni, erre online, mobil alkalmazásban vagy telefonon is van lehetőség. A NAV arra figyelmeztet, hogy jelentősebb adótartozás esetén a munkáltató nem jogosult, egyszerűsített foglalkoztatásra, amíg tartozását nem rendezi. Feljelentést tett a miniszterelnökség a Kommentár Alapítvány csaknem 28 milliárd forintnyi állami támogatásának ügyében. A tárca ismeretlen tettes ellen fordult a Nemzeti Nyomozó Irodához, többek között hűtlenkezelés, hivatali visszaélés és költségvetési csalás gyanújával. A kormány közlése szerint az alapítvány 6 év alatt 27,8 milliárd forint állami támogatást kapott. A vizsgálatok a többek között az éves működési támogatás jelentős növekedése, egyes közbeszerzések versenykockázata, valamint a tranzitház felújításáról szóló ellentmondásos beszámolók. Az ügyben a nyomozás most indult el. Speciális hővédő bevonattal teszi ellenállóbbá sorompó berendezéseit a rendkívüli hőséggel szemben a MÁV. Az első mérések szerint az új bevonat akár 6-8 fokkal is csökkentheti a sorompó házak belső hőmérsékletét, így mérsékelheti a meghibásodások kockázatát is. A vasúttársaság az elmúlt évben a karbantartási rendszert is átalakította, előregedett alkatrészeket cserélt és új műhelykocsikat állított szolgálatba. A program első körében 50 sorompó ház kap hővédő bevonatot a Budapest-Székesfehérvár és Budapest-Puszta-Szabolcs vonalon. 16 napos lesz az idei téli szünet, és egy nappal rövidebb lesz a tanév a tavainál. A 2026-27-es tanév szeptember 1-én kezdődik, és június 18-án ér véget, összesen 180 tanítási nappal. Az őszi szünet október 23-ától november 1-jéig tart, a téli szünet pedig december 19-én kezdődik, és január 3-áig tart. A tavaszi szünet március 25-től április 4-ig lesz. A középiskolás végzős évfolyam pedig korábban 2027. április 30-án végeznek a tanítással.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben. A Magyar Nemzeti Bank középárfolyama alapján a svájci frank 387, az euró 363 forint, az angol fontért 424, az amerikai dollárért pedig 311 forintot kell fizetni.
3: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Hétfőn este kisorsolták az M4 Sport stúdiójában a labdarúgó MOL Magyar Kupa harmadik fordulójának párosítását. A második fordulóból 25 NB3-as és 11 megyei első osztályú csapat jutott tovább, hozzájuk csatlakozott a 12 NB1-es,

0: 121. hely környékére esik vissza a világranglistán. Az ATP rangsorban 63. Marozsán Fábián azonban 15. kiemeltként ott van a hiányos 48-as főtáblán. A 26 éves magyar teniszezőnek az első körben nincs ellenfele, azaz a 32 között kezd. Újabb támadóval erősít a Deac jégkorong csapata. A 30 éves orosz Szentel Jevgenyi Sztyepanov a kazasztáni Gornyák Rudnyi csapatától érkezik Debrecenbe. Sztyepanov számára különösen eredményesnek bizonyult a kazasztáni időszak. A 2019-20-as idényben a Gornyák Rudnyi színeiben 52 mérkőzésen 41 pontot jegyzett. A legutóbbi szezonban az alapszakasz során 47 mérkőzésen 21 gólt és 46 gólpasszt jegyzett, így 67 ponttal zárt. A rájátszásban pedig további 3 asszisztot tett hozzá a teljesítményéhez, csapata egyik legeredményesebb játékosa volt. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Holnap kellemes, többnyire napos idő várható térségünkben, időnként kevés felhővel, csapadék nem valószínű. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, köszi Szücsi legfrissebbeket. 6 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. No, meg startol a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy innentől kezdve jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000. Az óránkat indítom Damiano, David és Tyler közösével. Ez már a Talk to Me.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Miley Cyrus, és ez volt a End of the World az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Anna üzenetével nyitom a mai estét, aki Bencének üzeni, hogy te vagy az a bizonyos ember, akire mindig jó gondolni. Szeretlek, és remélem hamarosan újra együtt lehetünk. Aztán Peti Zsófinak üzeni, hogy bocsáss meg mindenért, nem akartalak megbántani, remélem hamarosan kibékülünk. Nóri pedig Ádámnak üzeni, hogy mióta megismertelek, minden nap egy kicsit szebb. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a Hooligans, ez pedig a Paradicsom. A 2 órás élő esti kívánság műsorban.

0: Önt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.

Andrade, és ez volt a Feel Alive az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, egészen este 8 óraig ugye javában zajlik a 2 órás élő esti kívánság műsor. Telefon, SMS, Viber 0620 316 3000. Gabi üzeni például Ivának, hogy boldog születésnapot Ivi, legyen egy csodálatos estéd. Aztán Tomi Vikinek üzeni, hogy csak szeretném elmondani, hogy nagyon hiányzol, remélem hamarosan újra megölelhetlek. Laci pedig a feleségének üzeni Krisztinek, hogy köszönöm, hogy mellettem vagy jóban és rosszban, te vagy az otthonom, szeretlek. Hát drága szenseinosok, az üzenetek most megint célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban a Pussycat Dolls, ez pedig a Hush Hush, a 2 órás élő esti kívánság műsorban.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Ha félfüllel hallgatom, akkor is kielégíti a kíváncsiságomat, úgyhogy szeretem, jó zenék vannak.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM. Csak jó.

Judo és Lil Frak. Ez volt Tulik a Lei az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk első órájának a végéhez. Úgyhogy szét is nézünk az utakon, mindjárt a legfontosabbal kezdjük, és Nyíregyházával, ugyanis lezárás van jelen pillanatban az Rínyi utcán, a Luther utcán, valamint a Bocskai utcán, hiszen természetesen ugye javában zajlik a Vidor Fesztivál, és ez miatt jelen pillanatban ezeken az útszakaszokon nem lehet közlekedni, tehát még egyszer mondanám, az Rínyi utca, a Luther utca, valamint a Bocskai utca. Debrecen útjaira kanyarodunk, ahol jelen pillanatban erősebb a forgalom a Dorottya utcán, köszi szépen Emese az üzenetedet, valamint szintén erősebb a forgalom a Kassai úton. Ha pedig van közlekedési infód, akkor az ügyet a folytatásban is 0620 316 3000. Balesetmentes közlekedést 7 óra van, úgyhogy jön Szücsi a térség legfontosabb híreivel. A két órás élő esti kívánságműsor pedig perceken belül folytatódik. Indulunk mindjárt Olivia Dinnel.

0: Slam Café a sunshine.hu. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Módosítja a kormány az idei költségvetést. Sztrájk is jöhet, ha nem emelik az oktatást segítők bérét. Jelentős létszámhiányt tárt fel a belügyminisztérium a rendvédelemben. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Módosítja a kormány a 2026-os költségvetést, a felülvizsgált hiánycélt a GDP 7,5%-ában határoznak meg. A pénzügyminisztérium szerint az intézkedések idén mintegy 700 milliárd forinttal csökkenthetik az állami kiadásokat. Emellett 500 milliárd forintos havária alapot hoznak létre, elsősorban az asszály és az energiaválság rendkívüli költségeinek kezelésére. A módosítás tartalmazza a rászoruló gyermekek 100 ezer forintos iskola kezdési támogatását, a vényköteles gyógyszerek áfamentességét és a tűzifa áfájának csökkentését is. Megerősíteni a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatási támogatását az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Ennek részeként létrehozták az SNI szakértői munkacsoportot, amely feltérképezi a legfontosabb problémákat és konkrét szakmai javaslatokat is kidolgoz. A tárca áttekinti a jelenlegi szabályozást, az intézmények támogatási lehetőségeit, a pedagógusok szakmai segítségét, valamint a többségi és speciális intézmények együttműködését. Akár büntető jogi következménye is lehet a jövőben a kirívó gyorshajtásnak Magyarországon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter a siófoki halálos baleset után ismét a szabályok szigorítását sürgette, de a tragédiában egy 18 éves sofőr a 40-es korlátozásnál mintegy 100 km/órás sebességgel haladt és halálra gázolt egy kerékpárost. A kormány társadalmi egyeztetésén a válaszadók csak nem 70%-a támogatja, hogy az extrém gyorshajtás önmagában is súlyosabb, akár büntetőjogi szankcióval is járjon. Korábban a szabadságvesztés és a jármű elkobzásának lehetősége is felmerült. Sztrájkot helyezett kilátásba a pedagógusok szakszervezete, ha rövid időn belül nem rendezik a nevelést és oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérét. Totyik Tamás elnök szerint pedagógiai és gyógypedagógiai asszisztensek, rendszergazdák és pénzügyi munkatársak jelenleg jellemzően a garantált bérminimumnál mindössze 7%-kal keresnek többet. A kormányprogram 25%-os emelést tartalmaz. A legutóbbi egyeztetésen azonban a szakszervezet szerint azt közölték, hogy erre jelenleg nincs költségvetési fedezet. Totyik ugyanakkor hangsúlyozta, egyenlőre nincs sztrájk helyzet, az egyeztetések folytatódnak. Jelentős létszámhiányt tárt fel a rendvédelmi szerveknél a belügyminisztérium, közölte Pósfai Gábor. A tárcavezető szerint már elindult a rendészeti szervek átalakítása az úgynevezett egy feladat, egy szerv alapján, miközben megkezdődött a bérrendszer teljes felülvizsgálata is. A korábban leszerelt rendvédelmi dolgozók közül több mint 1000-en jelezték visszatérési szándékukat. A minisztérium emellett vizsgálja a TAO rendszert és több mint egy tucat jogszabálymódosítást készít elő az őszi parlamenti ciklusra. Pósfai szerint az átvilágítások nagy része most jut olyan szakaszba, amikor további részleteket hoznak nyilvánosságra.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Holnap kellemes, többnyire napos idő várható térségünkben, időnként kevés felhővel, csapadék nem valószínű. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, köszi Szücsi a legfrissebbeket, 7 óra után is csak jó zene itt a Sunshine-on. Na megfolytatódik a 2 órás élő esti kívánság műsor, úgyhogy ebben az órában még jöhetnek az üzenetek. 0620 316 3000, startolunk Olivia Dinnel, itt van tőle a Man I Need.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Glass Norbert-tel. Megszakítás nélkül, Sunshine FM, csak jó zene.

0: Topik is részeben lesz. Ez volt tőlük a Breaking Me az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok, míg bő 40 percen keresztül javában zajlik a két órás élő esti kívánság műsor. Íme az elérhetőségem.
1: 0620 316 3000.
0: Eszter üzenetében nyitom a második óránkat, aki Dávidnak üzeni, hogy tudom, hogy hibáztam, és őszintén sajnálom. Remélem, egyszer meg tudsz bocsájtani. Aztán Réka Mátinak üzeni, hogy ha hallod ezt az üzeneted, tud, nagyon szeretlek. Sanyi pedig Marikának üzeni, hogy boldog születésnapot kívánok, maradj mindig ilyen vidám és csodálatos. Hát, drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Itt van már a folytatásban Lady Gaga és Ariana Grande. Ez a Rain on Me, a két órás élő esti kívánság műsor.

0: Jubilex-e és a Fate lesz. Ez volt Jörg a New Religion, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. 7:30 után ismételten elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor vannak a térségben jobbnál jobb program lehetőségek. Mi pedig ezeket össze is gyúrtok egy csokorba, úgyhogy át is adom a terepet Katának, jön most vele a programajánló, viszont hogyha szeretnéd, hogy üzeneted biztonságban legyen, és tutira célba érjen, akkor most küld el. Telefon SMS Viber 0620 316 3000.
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Akkor át fog robbanni Nyíregyháza főtere augusztus 26-án este 7:30-kor, hogy még a szomszéd utcákban is dúdolni fogják a slágereket. Nagy Bogi hozza el az arany és platina lemezeinek legütősebb dalait, a Jól leszek újrától a Félekig, úgyhogy garantált a hangszál próbáló öröméneklés. Mivel a belépés ingyenes, tényleg semmi nem ment meg titeket attól, hogy élőben dőljön rátok a popvarázs. Pattog a labda, izzanak a vonalak, és a világ legjobb kosarasai költöznek be a debreceni főtérre. Augusztus 26-a és 30-a között a 3x3-as kosárlabda elitje csap össze Debrecenben, közvetlenül az ikonikus nagy templom előtt felépített arénában. Látványos zsákolások, pörgős meccsek és lehengerlő hangulat vár rád a nyár utolsó napjaiban. Ne csak a tévében nézd, szurkolj élőben Debrecenben!
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
0: A legjobb program lehetőségek után pedig vissza az üzenetekhez, ugyanis Balázs üzeni Petrának, hogy sajnálom a tegnapit, nem úgy gondoltam, ahogy sikerült mondanom. Szeretlek, és remélem nem haragszol rám. Aztán Norbi Adriennek üzeni, hogy 3 éve vagy mellettem, és minden nappal jobban szeretlek. Köszönöm, hogy vagy nekem. Kata pedig Petinek üzeni, hogy tudom, hogy most nehéz időszakunk van, de nem akarom feladni. Hiszek bennünk. Hát drága Sunshine-osok, az üzenetek most megint célba értek. Úgyhogy jönnek a kedvencek. Florida, Good Feeling, a 2 órás élő esti kívánság.

Kaigom, és ez volt a Kalidda, közös Save My Love, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek, és hát érkeznek az este utolsó üzenetei, ugyanis Laura üzeni Márknak, hogy remélem egyszer lesz bátorságom személyesen is elmondani, beléd szerettem. Azt a micsoda üzenet. Aztán Feri Petinek üzeni, hogy boldog születésnapot öcskös, bármit is hozzon az élet, mindig számíthatsz rám. Szilvi pedig Attilának üzeni, hogy köszönöm, hogy mindig meghallgatsz, amikor szükségem van rád. Nagyon szeretlek. Hát drága szajnosok, az üzenetek most célba értek, úgyhogy jönnek a kedvencek.

0: Hypoton és Norma J. Martin. Ez volt tőlük az Out My Head, az előző percekben itt a Sunshine-on. Kellemes estét kívánok mindenkinek és a drága Sunshine-osok. Ezzel a zenével el is érkeztünk a két órás élő esti kívánság műsorunk legvégéhez. Viszont mielőtt búcsúznék tőletek, gyorsan rátekintünk az időjárás térképünkre. Ugyanis a holnapi nap folyamán, az a szerdán kezdetben még előfordulhat kisebb eső, illetve zápor. A reggeli órákban 9 és 18 fok között alakul majd a hőmérséklet, viszont délutára akár 32 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszállam. És még nagyon-nagyon fontos közlekedés szempontjából, hogy Nyíregyházán ugye a Vidor Fesztivál miatt lezárásra került a Luther utca, a Bocskai utca, valamint az Rényi Ilona utca is, úgyhogy hát kerüljetek. Én csak ennyit tudok tanácsolni. Jó, meg azt, hogy holnap délután 2-től rádiózunk ismételten együtt. Most viszont köszi a 2 órás figyelmet. Jó rádiózást! Glasz Norbert vagyok. Sziasztok!
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Van itt melletted egyébként egy fejhallgató, most még ezzel bíbelődtünk, mert ugye annak csak a fél oldala szól, és eszembe jutott most egy történet, ami az egyik barátommal történt, aki fülpiszkálóval, pedig ugye állítólag nem arra való, hogy fülpiszkálóval bizgereljük a fülünket.
3: Így van.
2: Mégis benne van a nevében, meg elvileg ugye ezért gyártják, akkor nem tudom, hogy hova dugjuk, vagy ha valaki tudja, hogy hova dugjuk a fültisztító pálcikát, akkor szóljon már.
3: Micsoda, hát Magnó kazetta fej tisztítására, tökéletesen na, alkalmas.
2: Kis alkohol,
3: igaz? Így van. Így, nem ezt csináltuk mindig? Tehát, hogy azzal tisztogattuk.
2: Én
3: mondjuk nem. Hát na, régen ezt csináltuk, aztán megszűnt a Magnó. Tehát így innentől kezdve nem volt.
2: Igen, na, és a barátomnak megszűnt a hallása a bal fülére, mert addig-meddig piszkálta, hogy valamit eltömített, vagy nem is tudom mi.
3: Hát, a fülzsír úgy hívják, és akkor azzal csinált egy dugót.
2: Egy dugót csinált, így van. Próbáltam mosni, próbált már mindent, próbált egyetlen egy dolgot, nem a százas szöget, az nem próbálta ki, és azt ne is próbáljátok ki. És így teltek el napok, mire orvos látta, és mondták neki, hogy begyulladt a füle, és hát egyelőre egy ilyen valamilyen oldatos vattát helyeztek fel, és akkor az majd ott feloldja, és jobb lesz. Hát nem lett jobb, míg végül vissza nem ment, és egy egész egyszerű fülmosással amúgy ki is tisztult, és helyre is jött. Csak azért mondom, hogy például még azt hiszem tegnap, vagy tegnap előtt még nem volt jó a füle, hogy elvittem volna neki ezt a fejhallgatót.
3: Ja,
2: mert hogyha az egyik fejhallgatónak egyik része nem szól, akkor azt például tudtam volna használni.
3: Volt ismerősöm, aki minden évben elment egy ilyen fülmosásra. Pusztán azért, mert azt mondta, hogy utána olyan jól hall, és olyan ilyen magas hangokat, amit egyébként nem. Olyan, hát a füled is olyan, hogyha megtelítődik, egy kicsit eltömíti, tehát hogy ilyen tompában hallasz, és ő megmondta, hogy hát nem kellett hangfalt cserélni otthon, olyan magas hangokat, ilyen csilingelő hangokat, mindent hallottam utána a fülmosás után, és nem elment évente egyszer ezt megcsináltatni. Ez egyébként, én ha jól tudom, ilyen tipikus nyári betegség olyan szempontból, hogy amikor strandolnak sokan, és a vízben fürdenek, na akkor keletkeznek ezek a dugók, tehát ugye a... És
2: hát összeáll bent a lecsó.
3: Hát igen, a víz feloldja, aztán igen. Utána bekerül. Na mindegy, ez egyébként van egy egyszerű módszer erre, most ilyen brutálisabban hangzik, mint amilyen valójában, hogy egy ilyen fecskendővel egyszerűen bepriccolnak vizet, de otthon senki ne csinálja, és ne próbálja ki, mert ez nem úgy működik. Egy ilyen oldatos, nem tudom, valamit, és akkor
2: melegvizes sós oldat, vagy
3: valami olyan
2: hasonló. Annyi, hogyha tisztában hallasz, akkor ugye nem kell feljebb venned a hifit az autóban sem. Tehát,
3: Szokott nálatok ebből konfliktus lenni? Olyan szempontból, hogy én azt tapasztaltam, hogy a nőknek néha érzékenyebb a fülük. Tehát ők mindent meghallanak. Hát ezért van az, hogy ők mindenről tudnak.
2: Mindent hallanak, mindent éreznek, az orrukat, tehát olyan az érzékszervék annyira kivannak, de ez csak akkor abban a házasságban, ahol utálják egymást. Ott kifejezetten jók az érzékszervék.
3: Arra utalok, hogy például nézel egy filmet, a tévé távirányítón te beállítod mondjuk 9-esre, mert neked az úgy pont ideális, és akkor a párod mondja, hogy nem lehetne halkabbra venni, miért üvölt. És akkor így nem értem, hogy miről beszélsz. Tehát én éppen, hogy hallom. Tehát ez a nagyon nagy, tehát ilyen nagyobb a különbség.
2: Az durva. Vagyis az a durva, amikor fejhallgató van rajtad, úgy nézel tévét, és bögdös, hogy nem lehetne halkabbra venni.
3: Hát igen, hát az mondjuk már mindennek a teteje.
2: És akkor kiderül, hogy nem a tévét, hanem hangosan veszel levegőt. Már az is zavarja, ha levegőt veszel. Hát ez a baj ezzel.
3: Lélegzik még a francba tényleg, még mindig lélegzik.
2: És én akárhány emberrel beszéltem, ez mindig inkább a férfi-nő kapcsolatában mindig a nőket kezdik el zavarni bizonyos dolgok. Tehát én azt szeretném, hogyha a nők nem mennének el fültisztításra.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
5: Gyurmákat, zsírkrétákat és tolltartókat vizsgált a fogyasztóvédelem. Érdemes előre készülni. Fizetést és utalást is érinthetnek a banki leállások. 5 literes török olíva olajat vontak ki a forgalomból. Következnek a Sunshine FM hírei Szűcs Istvántól.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Biztonságosnak találták az ellenőrzött tanszereket a fogyasztóvédelmi szakemberek. Az iskola kezdés előtt gyurmákat, zsírkrétákat, műanyagtoltartókat, valamint ceruza és tolvégdíszítőket vizsgáltak laboratóriumban. A termékek mindegyike megfelelt az előírásoknak, nem találtak bennük határérték feletti nehézfémeket vagy veszélyes flaktálokat. A hatóság ugyanakkor arra kéri a szülőket, hogy vásárláskor ne csak az árat és a külsőt nézzék, hanem a minőséget és a tartósságot is. A vásárlás igazoló nyugtát pedig érdemes megőrizni az esetleges későbbi reklamációkhoz. Az elmúlt évek átlagánál mintegy 25%-kal kevesebb búza termett idén Magyarországon a rendkívüli aszály miatt. A tavasz óta tartó csapadékhiány és a nyári hőség kényszerérést okozott, ezért a betakarítást a szokásosnál 2 héttel korábban befejezték. Az idei termés mindössze 4,2 millió tonna, egyes térségekben pedig a 2022-es történelmi asszálynál is súlyosabb károk keletkeztek. Több nagybanknál is tervezett rendszer leállásokra kell készülni a következő hetekben. Az OTP bank augusztus 25-én hajnalban mintegy másfél órára leállítja kártyás fizetési rendszerét. Ez idő alatt sem bolti, sem internetes kártyás fizetésre, illetve készpénzfelvételre sem lesz lehetőség OTP-s kártyával. Az MBH bank augusztus végétől szeptember végéig több alkalommal korlátozza mobil és netbanki, valamint befektetési szolgáltatásait. Az Erste ügyfeleit szeptember 18-ától 19-ére virradó hosszabb rendszerfejlesztés érinti, amikor többek között a George szolgáltatásai és az azonnali átutalások is szünetelnek. Szeptember 1-től változik a nyugták adatkezelése. Most már a kézzel és számítógéppel kiállított bizonylatokról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az átállást az adóhatóság egy új tájékoztató videóval segíti, amely bemutatja az e-pénztárgép alkalmazás használatát. Az ingyenes felhő alapú rendszerben néhány lépésben kiállítható a nyugta vagy az egyszerűsített számla. Az adatszolgáltatás pedig automatikusan megtörténik. Az alkalmazás a bizonylatok adatait 10 évig megőrzi, ezzel a vállalkozók megőrzési kötelezettségének teljesítését is segíti. Határérték feletti ásványolaj szennyezés miatt oliva olajat hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. Az Olaszországból származó 5 literes Oliva Pomance Oil, vagyis törköly oliva olaj Olitalia márkanéven került forgalomba, és Magyarországra is érkezett belőle. A kifogásolt tétel minőség megőrzési ideje 2027. június 10-e. A vizsgálat a MOACT, vagyis ásványolaj eredetű aromás szénhidrogént mutatott ki határérték felett. A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy az érintett terméket ne fogyasszák el, és vigyék vissza a vásárlás helyére. Ezek voltak a térség legfontosabb információi. Én hamarosan várom Önöket a legfrissebbekkel. Addig is tartsanak velünk!
4: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Holnap kellemes, többnyire napos idő várható térségünkben, időnként kevés felhővel, csapadék nem valószínű. A szél gyenge vagy mérsékelt marad. Délután 28 fok körüli csúcshőmérséklet várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
1: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
4: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es slágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: Suncafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled, ez a Sunshine FM.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: A most is.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

so don't call me up. Sunshine FM. Csak jó zene.